0: Rádió Andrét.
1: Az élet az nagy csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hajnali fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, ha lányul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.

0: Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek.
1: Mosolyogva kérek,
0: mert mosolyogva érek.
1: Mosolyogva nézlek,
0: csak mosolyogva érzek.
1: Mosolyog, ha kérlek,
0: a mosolyogba.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatni a Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a hétvégén. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Szombat éjjel a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közelte, a tesztrendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden napos idő várható, zömmel, fátyol, felhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 1 és 6 fok között alakult. Délután 22-26 fokot mérhetünk. Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés valószínű, de a fátyol felhők mellett a Dunántúra már középszintű felhők is besodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Kiváló kedreggelt, 6 óra múlt 3 perccel október 6-án. Úgy eltelt a hétfő, mintha nem is lett volna, és már itt is a folytatás. Nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
0: Az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kívánok egy reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel október 6-án. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Hűvös van ma is, 3 fok környékén járunk, talán mint tegnap, mondhatjuk. Úgyhogy igen, fel kell öltözni most, aztán meg le kell majd vetkőzni, mert hogy 26 fok lesz a maximum, napfény és minden, vénasszonyok nyara, ez még az, meg holnap után is elméletileg még az lesz, aztán egy picit beesik majd a hőmérséklet, de ezzel majd foglalkozunk, akkor ma még, ma van 26 fok napsütés, tehát réteges öltözet a divat tippünk, más nem is lehet. A pollen jelentés szerint továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémákat, mert hogy azok spóraszáma országosan extrém magas szintet is elérhet. Úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, az orvos meteorológiában sincs semmi új, nincsen fölöttünk, vagy nem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és görcsös panaszok, aztán a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, csak úgy, mint egészen múlt héten, úgyhogy így készüljön nagyjából a mai időjárásunkkal, így kalkulálhat, és akkor lássuk a világot. Átadták az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett autómentes napi közös kerekezés legtekerősebb osztályának járó Vándor Serleget. A részletekről Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke beszél, hogyha minden igaz, akkor már mondja is.
1: Szekszárd is csatlakozott az Európai Unió által meghirdetett mobilitási hét rendezvényeihez. Az egyik ilyen csatlakozó program a Szekszárd megyeváros önkormányzata, a Sportcentrum és a Zöldtárs Alapítvány által szervezett autómentes napi bringa nap. Magából a mobilitási hétből itt egy kicsit kicsúsztunk, mert a szülők részvétel érdekében nem szeptember 22-én, 26-án szombaton szerveztük meg, körülbelül 100-110 fő részvételével. A Zöldtárs Alapítvány már évek óta hirdeti a legtekerősebb osztály Vándor Serleg programot, és az október 5-én került sor a Vándor Serleg átadására, amelyet az autómentes napon résztvevő legnagyobb létszámmal résztvevő osztály, ugye az osztály létszámába a tanulók testvére és a szülők is beleszámítottak, tehát a legtekerősebb osztály az I.S. Gyula gyakorlóiskola 3A osztálya volt, Rácz Viktor és Bánságiné, Aradi Gyöngyi tanítónénék vezetésével. A Vándor Serleg és az oklevél átadására október 5-én reggel 8 órakor került sor, mégpedig dr. Kusz György, Szekszárdváros alpolgármestere és a Zöldtárs Alapítvány képviselője részéről. A Vándor Serleg egy évig marad a legtekerősebb osztálynál, és kérdés, hogy jövőre ki lesz a legtekerősebb osztály, az oklevél viszont ősebb osztály, az oklevél viszont örökre ott marad az osztálynál. Köszönjük a diákok és szülők részvételét.

23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és október 6-a van, ami azt jelenti, hogy ma Bruno és Renáta ünnepelhet. Így bizony, nézzük csak, a Bruno Ofel német eredetű név, jelentése barna vagy barna medve, a Renáta pedig latin eredetű név, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjászületett. Sosok boldogságot Brunónak, Renátának, Berénynek, meg mindenkinek, nyilvánvalóan zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.

0: Jó reggelt, 6.30 lesz, nagyon-nagyon mindjárt ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 6-a szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Bobby Farrell, táncos, énekes, a Bonnie M együttes tagja, hát hogy mennyire volt énekes, az már más kérdés. Aztán ma ünnepel el Csalamon András, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, ahogyan Szekeres Adrien, magyar énekesnő, illetve Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, szintén meg még nyilvánvalóan nagyon sokan, sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékjelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra. Ne menj el sehol!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: kérdezzetek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Ennyi volt a reklám. A magi fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Kiváló kedd reggelt, 6.39-kor, október 6-án, ez az Antrics reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot. 1849-ben ugyebár e napon Aradon kivégezték a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanukat, illetve a pesti újépület udvarán kivégezték gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét, ismerjük. 1867-ben a kormány betiltotta a honvéd egyletek e napra tervezett országos gyűlését, 1872-ben a rendőrség betiltotta az általános munkás egylet közgyűlését, tehát voltak gondok, 1878-ban Haefner Ernő Győr főszámvevője kezdeményezte az aradi vértanúk kivégzésének helyén felállítandó emlékmű megépítését, valamint október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását. 2001 óta hazánkban ez így van, illetve 1926-ban enapon felavatták Budapesten a Pogány Móricz tervezte Batthyány örökmécsest. Hát igen, ezen túl egyébként történtek még olyan dolgok a világban enapon, mint hogy 1889-ben Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, 1951-ben a Szabad Európa Rádió megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását, és 1966-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották az LSD-t. Csak úgy megjegyzésképpen mondom. Nagyjából tehát ez a mai dátum, ismerjük, tudjuk az aradi vértanúkat. Egyébként lesz megemlékezés itt Szekszárdon is, 10.30-tól a Béla király téren lesz egy irodalmi megemlékezés, meg szalagkötés, illetve koszorúzás is, úgyhogy lehet megemlékezni az aradi vértanúkról a mai napon. Nagyjából ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp következik a dalok után.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 11 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Mint hogy a mérlegnek a Szaturnusz gátló erőit elsősorban a külvilágban kell mostanában megtapasztalnia, hajlamos lehet azt hinni, hogy mások az ő hátán lettek sikeresek. Az irítség ugyanakkor rossz tanácsadó, ne hagyja, hogy eluralja a szívét. A Skorpió uralkodó bolygójára ható Uránusz a változás, a változtatás kényszerét most minden eddiginél erősebben hozza el az életébe, főként az április végén születettek érezhetik a megújulás szükségességét. E bolygó sok hasznos ötlettel gazdagítja a munkáját, és hát a személyisége változásai terén is így tesz. A nyilas nem halogathatja örökké a dolgokat, egyszer fel kell tennie a kérdéseket, és meg kell mondani a kedvesének, főnökének, szüleinek, stb., ami a lelkét nyomja, hogy végre tisztán lásson, és mások is tisztán lássanak. Ez a kis kipakolás akár egészen új utakra terelheti az életét. A Neptunusz ösztönzőleg hat a Bach zenei és a művészi ihletettségére, még ne kapkodja el a színre lépést, várjon inkább és vegye jól szemügyre, mi az, ami kijött önből, mielőtt a nagy közönség elé lépne vele. Ha a vízöntő a szerelmi ügyekben sors üldözöttnek érzi magát, akkor azt kell mondanunk, hogy éppen ez a tudat készteti olyan elkeseredett cselekvésre, amely már akár gyümölcsöző is lehet. A kérdés csak az, megéri-e egy olyan kapcsolatba belemenni, ahol önnek mindig háttérben kell maradnia. A halak egy szerencsés ember, ne kísértse a sorsát, ne akarjon még annál is többet, mint ami saját jó érzése szerint is járna, a jegyében járó kis szerencse bolygó áldásaiból juttatnia kell a környezetének is, csak ekkor válik igazán gyümölcsözővé a haszon. Na hát, így készüljön, zenélünk és a kossal folytatjuk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. A meditáció vagy a pszichoterápia hasznos segítség lehet a kos tudattalan vágyainak és indítékainak megértésében. Azon vehet észre magát, hogy nagyobb hatalomra törekszik mások felett, ami problémát okozhat emberi kapcsolataiban. Egy közeledő családi ünnep jó alkalom lehet a bikának arra, hogy a nagy lelkűségét fitoktassa, ezzel mint egy példát mutasson, és akkor se legyen rossz érzése, ha mások akár önhibájukon kívül, akár nem, de mégsem tudják viszonozni az ön nagyszerű ajándékait. Az ikrek a jegyében járó Uránuszt érő merkúri fényszög miatt kellemetlen változásokat élhet át. Húha, esetleg egyáltalán nem úgy sikerül a napja, mint azt előre eltervezte. Kiábrándulhat, de a valóság bár hihetetlennek tűnik, de több szeretetet ad majd önnek, mintha csak az illúziók világában élne továbbra is. A rák uralkodó bolygója ma mindent felnagyító, mindent megnövelő Jupiterrel áll konstellációban. Hatására ma valóban meglepetést szerezhet azoknak, akiket igazán szeret. Akkor se sértődjön meg, ha mások ezt nem képesek ugyanúgy megtenni, mint ön. A szeretet árama ennél rejtélyesebb. Az oroszlán jegyében járó szerencse bolygó lehetőséget hozhat a pénzkeresésre. A holddal való együttállása ma arra int, hogy érdemes megvizsgálni a lehetőségeket, még ha nem is mindene önnek a pénz. Mostanában azért igencsak jól jöhet. A szűz a szokásosnál zárkózottabb, kétkedőbb lehet, pozitív formában oldhatja fel frusztrációját, ha kettőzött erővel kezd küzdeni saját boldogulásáért. Ne foglalkozzon a zavaró körülményekkel a munkahelyén sem, rengeteg a munka, de az erőfeszítés nem hiába való. No hát ez aztán szakmai lett, ez van, így készüljön már a közben befutott Levi, jó reggelt.
1: Na, szép jó reggelt mindenkinek.
0: Na hogy tetszett a mai horoszkóp? Tegnap mondtad, hogy nagyon pontos volt.
1: Hát meglátjuk, mai napon függ.
0: Tetszett ez a szakmaiság?
1: Rendkívül.
0: A fényszögek és az uralkodó bolygók.
1: Természetesen konstellációban állnak.
0: Így van, nagyon jó volt, ugye? Reméljük, hogy így lesz. Óránk végéhez értünk, tehát nem soká érkeznek a napjutos tagjaim. Azt kérdezzük tőlük, hogy szerintük hogyan lehetne a nemzeti emléknapokat méltón megélni, de csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szexárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával, még marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi delta vágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezési akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. Átmenetileg szünetel majd több szolgáltatás is az Erste Banknál október 16-án, 17-én, valamint 29-én éjszaka. Nem működik majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, fogadása, az internetes vásárlás, az Erste Telebank, a vállalati netbank, az Elektra, az Erste Business Mobilbank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarékpénztári befizetések online nyilatkozási felülete. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök Kelet-Norvégiában. Mintegy 4900 ezüstpénzt került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a keresőpáros visszatért, kezük nyomán pedig már a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A darabszám 5200-nál tart, a szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt, esőre ma sem kell számítani. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a szél, reggel 0-11, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel, október 6-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Levi is, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt. Annyit gondolkoztam rajta, hogy mit mondjak. Arra gondolom, hogy egyelőre kegyetlen ez a kedreggel, de aztán, de aztán kedves lesz, hogyha...
0: Kedves lesz.
1: Ha velünk tart a nap folyamán.
0: Jaj, nagyon jó. Hát akkor tegyen így, és hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amivel 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy szerintük hogyan lehetne a nemzeti emléknapokat méltón megélni. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel, október 6-án, 7 óra múlt 10 perccel, és hát akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét ma, azt kérdezzük tőlük, nyilvánvalóan a dátumhoz kapcsolódóan, hogy
1: elég aktuális.
0: Szerintük hogyan lehetne a nemzeti emléknapokat a méltón megélni? Levi? Valami tipped, ötleted?
1: Hogy lehetne megélni? Nagyon nehéz egyébként, mert szerintem ezt már kiskorban kell elkezdeni. És nem feltétlen ez az összegyűlünk az iskolában, és akkor megnézzük minden évben ugyanazt a műsort.
0: Sőt.
1: Ugyanattól a csapattól, hanem valahogy egy kicsit modernizálni kell ezt is. Uh-huh. Szerintem legalábbis.
0: Hogyan?
1: Hát mondjuk filmekkel, interaktív feladatokkal kéne egy kicsit rávezetni a gyerekeket arra, hogy tulajdonképpen mire is emlékezünk.
0: Hát most az október 6 azért nehéz szerintem, mert most gyerekként azért nem esik le neked szerintem, hogy most ez mennyire durva is volt akkor.
1: Valóban. Ha így unblock beszélünk a nemzeti emléknapjainkról, akkor talán egy kicsit érvényesebb, amit mondok, vagy mondtam, de alapvetően szerintem ez a nyükként élik meg a gyerekek, ez az ünneplőt kell hozni, értjük, hogy miért, meg tudjuk, hogy miért, és jogos, abszolút, de hogyha ezt egy kicsit interaktívabban, tényleg 21. századian próbálnánk meg a gyerekekben elvetni, hogy miért van ez, akkor lehet, hogy könnyebben menne utána felnőtt korban is.
0: Hmm. Hát nyilván az, amikor valami kötelező, akkor az alapból nyűg.
1: Igen.
0: És hát igen, hogy akkor fel kokárdát pattints föl, és
1: és ha nincs, akkor beírás.
0: Így van, tehát az nyilván pont a lényegét veszi ki, talán az egész emléknap.
1: Igen.
0: Emlékezésnek. Mondd, de mit gondolnak a napjaidos tagjai? Kezdjük Timivel.
1: Timi nagyon szeret sürögni, forogni a konyhában, sütni, főzni szokott, az egyik szakmája cukrász is.
0: Na, hallgassuk.
2: Én úgy gondolom, hogy elsősorban az embernek tényleg szeretnie kell mondjuk azt a nemzetet, vagy azokat a gyökereket, ahova született, amiket kapott. És igazából én nem gondolnám, hogy ezt ünnepi pompákkal, meg mindenféle túlzásokkal lehetne megélni igazából, szerintem a mindennapokban is. Most, mivel mi magyarok vagyunk, én legalábbis úgy gondolom, hogy én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, én szeretek magyarnak lenni, és mostanában csomószor olvasom, hogy magyar mondja, hogy utálja, hogy magyar, és hát szerintem ez szörnyű, hogyha ezek az érzések valahogy az emberből itt kikerülnének, szerintem akkor nem is lenne kérdés, hogy kellene, mert mindenki tiszta szívből meg tudná élni ezeket az ünnepnapokat.
0: Na, hát a magyarság megélése, ugye?
1: Igen, nehéz kérdés néhány helyzetben. Amikor az ember például külföldön van, és a sztereotípiák azért elég jól beskatujázzák, mint
0: és
1: a magyar.
0: És hát figyelj, azért megvan ez, nem? Amikor hallod a káromkodás, és akkor ezek a mieink.
1: Ezek a mieink, igen, ez szokott lenni. Például a tengeren szokott ez lenni.
0: Igen. Na, köszönjük Timinek, folytassuk Máriával gyorsan.
1: Máriáról azt kell tudni, hogy szeret barátkozni, nyitott mások problémái iránt, kíváncsian hallgat másokat.
0: Na, hallgassuk akkor.
3: Hát ez mindenkinek egyéni, hogy ő hogyan éli meg. Tehát, hogyha már eleve kötelező, hogy meg kell élni jól a nemzeti emlék, az már eleve rossz. Tehát az biztos, hogy munkaszüneti nap általában, tehát eleve ezt jó megélni, mert kivételesen nem kell korán kelni, vagy van több szabadidő. Tehát eleve tudom, hogy mi történt akkor, tehát eleve bennem van az, hogy miért van ma munkaszüneti nap, és mit kellene, mire kellene emlékezni. Ha szeretnék, mert annyira összekapcsolódik valamivel, akkor mondjuk március 15 evidens, hogy akkor kokárda, vagy valami ilyesmi, vagy augusztus 20-a ugye a kenyér, hát akkor esetleg veszek egy olyan kenyeret, vagy gondolok rá, hogy ez miért is fontos ez nekünk, mint szimbólum, vagy mondjuk 23-án egy film, de nem feltétlenül kell aznap elmenni megnézni egy kiállítást, mi az október 23-hoz kapcsolódik, hanem lehet ezt máskor is, tehát én nem erőltettem ezt, hanem tudom, tudatosan átélem ezt, és akárhogy is jó kedvel ünneplem, valamit más csinálok, vagy egyszerűen jól érzem magam. És ennyi, tehát nem feltétlenül hangsúlyoznám azt, hogy annyira kellene, mit tudom én, elmenni egy koszorúzásra, hogy én átéljem azokat a dolgokat, vagy bennem van, vagy nincs, az nem csak azon a napon történik, hanem úgy általában bennem van, és érzem.
0: Na, köszönjük Máriának is.
1: Látod, itt is ezt mondom, hogy nem feltétlen a nagy csinadrattától lesz valami kellő megemlékezés.
0: Nyilvánvalóan, hogy az emberből alapból hiányzik valamiféle, nem tudom, hozzáállás, akkor hiába a csinadratta.
1: Akkor hiába, de nyilván ezt mondom, hogy kiskorban kell elkezdeni, és például Mária is mondta a filmet, hogy megnézzünk egy filmet, most itt szóba jött azért más ünnep is, nem csak megemlékezésről volt szó, de hogy munkaszüneti nap, nyilván ez hozzáad, nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz. Nyilván lehet neki örülni, nem kell dolgozni, de alapvetően meg lehet, hogy a munkahelyen úgy az ember jobban megélni, mint mondjuk
0: kiveszi. Munkakör?

0: 7 óra múlt 23 perccel október 6-án kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy szerintük hogyan lehetne a nemzeti emléknapokat méltón megélni, és akkor, hogyha minden igaz, akkor folytassuk Gáborral.
1: Gábor pozitív személyiségnek gondolja magát, mindig a dolgok jó oldalát próbálja megnézni.
0: Na, hallgassuk.
2: Szerintem nagyon fontos az adott, mondjuk televízióban, a köztévében a nemzeti ünnepeknek a, hát, csúnya szóval mondom, hogy hájpolása, de inkább azt mondom, hogy a részletekig belemenni. Ugye most, ha azt nézzük, október 6, aztán október 23-a, ami így mostanában nagyon aktuális lesz, szerintem minden évben mélységig bele kellene menni a televízióba, azzal, hogy vagy az a kapcsolatban, hogy mi is történt, adott esetben kik miért áldozták magukat. Szerintem ezen kívül az iskolában, az iskolapadban ülő diákoknak, általános sulisokra gondolok itt elsősorban, ott kőkeményen azt a napot arra kellene szánni, és akár még úgy is, hogy más tananyagnak a rovására, és természetesen egyébként olyan ünnepek is szépek, bár szerintem az már egy picit ilyen hát időigényes, az nem mindenki megy el, de ettől függetlenül szükség van adott napon mondjuk a köztéri megemlékezésekre is.
0: Na, elég sok minden elhangzott köztévén.
1: Most a történelem tanára körülnének.
0: Igen.
1: A többi tanár, a matek, a magyar, meg egyebek pedig nagyon bosszankodnának, hogy elmenne erre egy nap, de egyébként nem rossz ötlet. Ezt is mondtam ugye, hogy akár interaktívan egész nap foglalkozni a témával, szerintem az is a célra vezetőbb lenne, mint az, hogy ünneplőben 7:30-kor mindenki legyen a tornacsarnokban, és akkor meghallgatjuk a műsort, a kihangosítás nem jó, a diákok nem látnak semmit egymás miatt, és akkor boom, ennyi az ünnep.
0: Hát meg figyelj, tehát emlékszem, mi is csináltunk műsort, én is voltam a radi vértanú, idézőjelben a színpadon, de egyáltalán nem volt meg, hogy ez, ennek mekkora súlya is van egyébként.
1: Na, ez meg a másik, igen. Velünk régen leült a tanár, még alsóban, és akkor elmondta, hogy vagy így beszélgettünk kötetlenül a dologról, hogy ki mit gondol, ki mit tud, és akkor egy kicsit jobban átjártuk a témát. Pont az október 6-át.
0: De én továbbra is azt gondolom, hogy gyerekként azért nem érzed azt, hogy most a munka ünnepéről, mit tudsz a munkáról? Semmit.
1: Nem kell iskolába.
0: Hát maximum ennyi. A radi vértanunkról, tehát érted, hogy mi az, hogy vértanú, érted, hogy mi történt, de hát nincs olyan súly, hogy a
1: Sós gyerek nem is feltétlenül érti, hogy
0: azért nem fogod fel, hogy ez mennyire kegyetlen dolog volt annak idején. Október 23 ugyanez.
1: Igen, ráadásul ez a kettő egy hónapban van, és tök más eseményekhez, igen, kapcsolódik, tehát hogy nehéz is egyébként.
0: De most az államalapítás ünnepéről, tehát felnőttként se tudod, hogy mit kéne ünnepelned rajta.
1: Ez a szülinap. Nem a gyerek. Magyarország szülinap.
0: Ja, jó van. Na de hogy nehéz ez szerintem. Oké, hogy el kell kezdeni gyerekkorban, de hát azért nem olyan egyszerű. Köszönjük Gábornak is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 7:30-kor, és hát kedden is lehet péntek, sőt bármikor lehet péntek, hogyha úgy akarjuk.
1: Ha bennünk péntek van.
0: Így van, ha úgy akarjuk. No, de most attól még kedd van, és folytatjuk mai napi ötösünket. Ugye utolsó etapjához érkeztünk, hárman már megosztották velünk, hogy szerintük hogyan is lehetne a nemzeti emléknapokat méltón megélni, vagy megünnepelni, és akkor folytassuk Gizivel.
1: Gizi a legjobban úgy tud kikapcsolódni, ha fut, túrázik a természetben.
0: Na, hallgassuk.
2: Gyűlölködés nélkül. Nekem ez az első, ami rögtön így bevillan, hogy olyan jó lenne tényleg, hogyha a büszkeséggel, alázattal, tisztelettel tudnánk ezekhez a napokhoz is állni, amúgy szerintem az élet összes többi napjához is, de ha már nemzeti ünnepekről beszélünk, olyan jó lenne, ha ebben nem vinnénk be háttérből manipulációt és gyűlöletkeltést. Hát én nekem kapásból együtt eszembe, hogy ha ezt már meg tudnánk oldani, már mennyivel szebbek lennének ezek az ünnepek.
0: Na hát köszönjük Gizinek, azért az elmúlt években megvolt ennek a hagyománya, főleg a nagy központi ünnepségeken.
1: Ezt akartam mondani, hogy most csak így érintőlegesen a politika nagyon más irányba vitte a nemzeti ünnepeinket és megemlékezéseinket, és nem arról volt szó, hogy ténylegesen megemlékezzünk, hanem arról, hogy egy politikai tábort megmozgassanak, tök mindegy, hogy most kiről, miről beszélünk, és ez egyszerűen Nem fér bele szerintem.
0: Hát a politika kisajátította ezeket az ünnepeket, és nyilvánvalóan megfosztotta attól a nemzeti egységet jelentő tartományától, ami benne van.
1: Igen, abszolút egyetértünk.
0: No, köszönjük akkor Gézinek, és végül, de nem utolsó sorban következzék Zoli.
1: Zoli élete a mozi, képes naponta háromszor is beülni filmvetítésre, akár ugyanarra a filmre is többször.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Összességben szerintem, hogyha összegyűlünk, és tényleg az identitásunkra koncentrálunk, akár nem tudom, megnézzünk valami filmet, de nem muszáj itt ilyen nagy magyar filmről gondolni, csak bármilyenre, akkor azt úgy támogatnám, de szerintem a lényeg az, hogy minél többen egy helyen legyünk, és így emlékezzünk méltóan a közös identitásunkra. Szerintem az fontos.
0: Na.
1: Zolitól nem távolodott el a nem. filmes szakmájától.
0: Nem, de például ez a filmezés dolog, te is mondtad a filmet, most, de hogy Zoli is nem nagy magyar filmet nézni, de most akkor például október 6-áról milyen filmet nézel? Vagy nézetsz meg a nebulókkal?
1: Húha, biztos van valami. Tudod, most már beírod az internetre, hogy október 6 film, és ki hozza?
0: Na, mit hozott ki?
1: 14 vértanú. 1 óra 22 perces film.
0: Nagyon jó. Mikori?
1: 1970.
0: Na, biztos leköti a mai nebulókat.
1: Hát, jó, igen. Ez lehet, hogy nem a legjobb választás.
0: Na, köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket. Elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Levi, mi a pálya?
1: Rengeteg minden van a környéken, például Kaszálnak a 6-os főúton egészen Dunaszentgyörgytől Kakasdig útszükületre kell készülni, de a 65-ösön is munkálkodnak Kéty után, Hölgyészen keresztül egészen Szakáig szintén kaszálás van folyamatban. Az M6-os autópályán aszfaltoznak 3 kilométeren keresztül az M9-es csomópontjánál, úgyhogy ott az országhatár felé tartó oldalt lezárták és átterelték a forgalmat a szembe irányusába, szóval arra csak óvatosan. Itt még a város déli részén van munkálat, Várdombon keresztül egészen Bátaszékig ez az 56-os főút, szintén kaszálás, és az 55-ösön is munkálkodnak, a megye határtól egészen a Tűr István hídig aszfaltoznak, ott félpályán engedik a forgalmat. Itt a városon belül is van mit tenni, az elkerülőn a vasúti kereszteződésnél útépítés zajlik, ott csinálják a gyalogátkelőhelyet, útszűkülettel számoljon, illetve a város déli részén a Szőlőhegyi körforgalom, míg az 56-os főúton szintén munkálkodnak, egyéb építési munkálatokat végeznek, és ott is útszűkület mellett haladhat a forgalom.
0: Köszi, Levi, hogyha már maradok Szekszáron, akkor láthatom, vagy látom, hogy komoly forgalom, illetve dugó alakult ki ott a buszpályaudvar környékén, úgyhogy az ott készüljön a torlódásra, emellett az Rínyiben is elég komoly a forgalom, a kórháznál kell még lassabb haladásra készülni, illetve a Csatári körforgalomnál szintén egy kicsikét bedugultak a mindenek. Ezeken túl viszont szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444 444-en, vagy
1: írjon nekünk SMS és Viber üzenetet a 30-as 944 44-es számon.
0: Jó utat kívánunk!

0: Ez az Antrik reggel, pontban 3:48 október 6-án, egy kedden, úgyhogy nagyon-nagyon pontosak vagyunk.
1: Rendkívül,
0: ma. Véletlenül egészen. Jött így össze. Minden esetre most akkor Levi avat be minket a titokba.
1: A titokba? Hát a jó titokba. Idő van, már felkelt a nap. Talán ez a titok. Ez és a... akkor ehhez igazodunk, mint régen. Az inkák, meg ezek a mindenféle régi hát ők is a napból, nem? Napóra létezett.
0: Igen, létezett.
1: Nálunk 7:45-kor már süt a nap, és 4 fokot írnak egyébként a hőmérők. Még mindig itt van velünk az indián nyár, ma még 26 is lehet majd a maximum, és egészen végig erre a derült égboltra kell majd számítani. Felhő nem nagyon lesz, ami szerintem tök szuper, viszont a réteges öltözet már elkél lesz. Ugye tegnap is boncolgattuk, hogy nagyon-nagyon rossz ez a helyzet, hogy reggel még fel kell öltözni, délután már egyáltalán nem kell semmi, tehát, hogy ez...
0: Nem lehet egyszerűen jól felöltözni.
1: Nem, igen, igen.
0: Nincs erre megoldás. Reggel még kabátka, délután meg már a póló is. Néha lehet, hogy sok.
1: Igen, én már láttam egyébként tegnap is olyanokat, akik pólóban mentek haza, és nem tudom, ők reggel hogy indultak el munkába.
0: Ez egy jó kérdés. Biztos nem pólóban, mert 3 fok volt, mikor jöttem. Az azért eléggé tud csípni.
1: Valóban.
0: Úgyhogy a divat tippünk az ilyen faramuci, de hát ez van. A pollenjelentésre térjünk rá egy picikét, továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémákat, hiszen országosan extrém magas szinten is elérhet a spóra számuk a levegőben, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint továbbra sincsen felöttünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, de hát azért a napos idő jó hatás lesz majd hangulatunkra, meg közérzetünkre, úgyhogy lehet menni sétálni délután.
1: Így van, és lehet közben hallgatni az Antritot, akár FM-en, akár online, a jó dalokat mellé.
0: Így van.
1: Szolgáltatjuk.
0: Hát akkor jöjjenek is azok a jó dalok, aztán pedig összegezzük az óránkat.
2: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4, vagy talán inkább 3 perc múlva lesz 8 óra október 6-án kedden. Ez az Antrit reggel. Összegezzük az óránkat, a napjötöstökét kérdeztük arról, hogy szerintük hogyan lehetne a nemzeti emléknapokat méltón megélni, vagy megünnepelni, vagy megemlékezni.
1: Igen, talán itt a napjötös tagjaival együtt megegyezhetünk abban, hogy valahogy modernizálni kéne az egészet, tehát ugye többször elhangzott a film nézés, akkor jött azért közös emlékezés is, nyilván közösen is lehet és kell is emlékezni, de azért ezt már kiskorban kell elkezdeni, én továbbra is ezt gondolom.
0: És valahogy azt kellene lehántani róla, hogy ott legyen ez a kötelező jelleg.
1: Igen.
0: Hogy valahogy nem azt érezze a gyerkőc, hogy neki most azért föl kell rakni a kokárdát, meg mit tudom én, mert azt mondták, hanem hogy valahogy kialakuljon az, hogy erre emlékezni kell, vagy ezt meg kell ünnepelni.
1: Igen, és akkor lehet, hogy ő is már jobban fog a magyarság tudatához is állni.
0: Például. Mondjuk azért nem vagyunk szerencsések emléknapok terén. Nagyon-nagyon ünnepelni való nem nagyon.
1: Ünnepelni augusztus 20-a.
0: Maximum. Meg a munka ünnepel. A gyerkőc is mit tud, arról semmit. Ezt is megbeszéltük. Na hát nem egyszerű a helyzet, az egyszer biztos. Reméljük, hogy valami változás majd azért bekövetkezik ezeken a területeken is. Na de ennyi fért bele, következő óránk kérdésével folytatjuk, mert hogy az úgy hangzik, hogy ön hogyan rázza le a telefonos kutatókat, értékesítőket és marketingeseket? Erről beszélgetünk majd a hírek után, és várjuk a telefonokat a 74-444-444-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
6: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre, marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000-szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszkit kikészítése előtt.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Napos fátyolfelhős, változatlanul száraz idő várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron környékén élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 26 fok között alakul. Holnap még sok napsütés várható a fátyolfelhők mellett, és megélénkülhet a déli szél. Hajnalban egy hét, napközben 23-27 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedd reggelt, ez az Antrit reggel, október 6-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Levi. Jó reggelt még egyszer.
1: Szép jó reggelt mindenkinek.
0: No és akkor mai kérdésünk úgy hangzik, hogy ön hogyan rázza le a telefonos kutatókat, értékesítőket és marketingeseket? Beszéljünk erről a 744-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 8-17-kor, október 6-án, kedden, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai témánkat, amelynek kérdése úgy hangzik, hogy ön hogyan rázza le a telefonos kutatókat, értékesítőket, marketingeseket, szerintem mindenkinek megvan ez, hogy egy rövid kutatásban szeretném a segítségét kérni, csak egy percet szeretnék
1: csak
0: kérni.
1: Csak két kérdés.
0: Csak két kérdés. Lenne egy nagyszerű ajánlatunk van.
1: Engem tegnap hívtak, csak két kérdése zavarnám. Na. És akkor elkezdték, hogy cégünk 40 éve foglalkozik szépészeti

0: levegye, mi legyen, felveszi, és akkor utána fogja a fejét, hogy ó, miért?
1: Igen, főleg tényleg, hogyha vársz valami telefont, vagy nem tudom, állást keresel éppen, és igen, akkor ott van egy idegen szám, hú, végre visszahívnak valahonnan, és akkor elkezdi, hogy a bankunk így, ilyen ajánlat, olyan ajánlat, és akkor összeomlik minden.
0: Egyszer megpróbáltak átverni, ezt Opa. Azért mondom, mert ez egy tanulságos sztori, megpróbáltak átverni, hogy az XY banktól hívnak, és hogy a ilyen pénzmozgást észleltek a bankszámlámon, és hát én nem használtam azt a bankszámlát, tehát hogy nagy pénzmozgás nem lehetett, mert volt rajta körülbelül 300 forint.
1: Aha.
0: És akkor így mondom, hát ez így nem okés, ráadásul egy ilyen tök ismeretlen szám, tehát hogy nyilván megnéztem a banknak a hivatalos oldalait, és akkor felhívtam a bankot, és jelentettem a problémát. Hát, ha ezzel segítettem másoknak, nem tudom.
1: Hát hallani folyamatosan ezekről a banki telefonos csalásokról.
0: Igen, főleg a banki csalásokkal az idősebbeket célozzák, de egyébként ebbe bárki belefuthat, pláne hogyha tényleg valamit vár, és pillanatok alatt. Lehet, hogy valaki várja a visszahívást a leendő munkahelyéről,
1: igen,
0: és közben meg eladnak neki egy körömlakszettet, vagy nem tudom.
1: Bármit, így van.
0: Nem tudom, bármit.
1: És ugye nincs olyan, hogyha azt mondod, hogy oké, én nem szeretnék nyilatkozni, vagy mit tudom én, ez nem érdekel, visszhal, és akkor vannak, amikor nagyon-nagyon rámenősek, hogy de még, de.
0: Nem, Dávid, nagyon határozottan kell. Tehát én is mondtam, hogy szép észet, de köszönöm, nem vagyok releváns, viszont hallásra, puff. És nem vártam meg, míg elkezdi mondani, hogy de férfiaknak is vannak krémeink, meg mit tudom én micsoda.
1: Én egyszer 20 percet beszéltem egy banki ilyen, nem tudom, ügyintézővel, vagy nem tudom, hogy...
0: De poénból?
1: Hát a végén már arra vettem, igen, de eleinte még nagyon komolyan elhitte, hogy majd nekem lesz hitelkártyám, meg nem tudom micsoda.
0: Aha. És banki ügyintéző volt?
1: Hát valami, nem tudom, vagy minek csak, hívják ezeket.
0: Vagy csak, de várját, hogy ténylegesen?
1: Ténylegesen bank volt. Igen, a végén meg már azért játszottam a hülyét, tudod, meg, uh-huh, meg visszakérdeztem ezt, azt meséltettem.
0: Ja igen, ez a legjobb, amikor el akarnak neked adni valamit, és te visszakérdezel, hogy amúgy én cserépkály halkatrészt keresek, kapható-e, vagy érted valami hasonlót.
1: De egyébként meg nagyon kellemetlen lehet az ő részükről is, nem? Hát csak a munkájukat végzik.
0: Igen, én is gondoltam már, hogy ilyen telefonos értékesítő vonalon tulajdonképpen csak hívogatni kell az embereket, nem?
1: Ja, de közben nem.
0: Közben meg, hát nem. És vannak, én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy ne legyünk bunkók, hanem tisztelet tudóan, de határozottan. Tehát köszönöm, nem, viszont hallásra, puff.
1: Aha.
0: Ennyi. Legalább akkor megköszönted, nemet mondtál, és elköszöntél. Tehát ez a lényeg, szerintem. Aztán lehet olyat is, hogy egyből valaki kinyomja, de az meg olyan...
1: Hát legalább biztos, hogy nem hívnak többször.
0: Azt nem tudhatod. Azt nem tudhatod.
1: Valaki máshoz kerül a számod, aztán megint megpróbálja.
0: Lehet,
1: és
0: igen,
1: akkor még te vagy belül. Te értetlenkedsz, hogy de már egyszer már rátok csaptam a telefon, most miért kell megint?
0: Cégen belül ki akarnak egymással kicsit cseszt, és akkor átrakják a másikra a feladatot, és akkor a másik személy meg gyanúgtanul hívja, hogy majd én felhívom, aztán közöl meg sehol semmi.
1: No, ön hogyan rázza le a telefonos kutatókat, értékesítőket, marketingeseket, beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: És a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Kettő perc múlva lesz 8:30, október 6-án, kedden. Ez az Antwit reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami hát a telefonos kutatásokkal, értékesítéssel, marketinggel foglalkozik. Ugye azt kérdezzük, hogy hogyan is lehet lerázni ezeket az embereket.
1: Ezt szedjük szét szerintem, mert a kutatás az még lehet, hogy jó is. Abban még akár szívesen belemegy az ember. Én például nagyon szívesen szoktam nyilatkozni, hogyha van időm, ráérek, stb. Még esetleg érdekel is a téma, akkor nagyon szívesen elmondom a kutatáson a véleményemet. Úgy csak kell mindent csinálni, csak nagyon érdekel, kevésbé érdekel, nagyon érdekel, és így.
0: Aha.
1: Ez csak egy tipp. De például a marketingesek, meg az értékesítők, az szerintem teljesen más kategória. Tehát, hogyha még esetleg erőszakosak is, akkor az ott tényleg elszakít egy célnát az emberben.
0: Uh-huh.
1: És tényleg úgy van vele, hogy akkor puff, ennyi.
0: Ez a nem kell most válaszolni, a felhívhatom holnap is.
1: Ja igen, ez a kedvenc kérdésem. Mondom, hogy most éppen nem alkalmas. Otthon fekszem az ágyban, nem mikor, csak semmi, sorozatot lesz? Nézek. Most nem alkalmas. Mikor lesz? Hát nagyon be vagyok táblázva, úgyhogy nem tudom egyelőre.
0: Igen, volt már ilyen, hogy azt mondta, hát most dolgozom, majd 4 óra után. Háromszor csörgött a telefonom, de nem vettem fel.
1: 4 óra után már kivesz fel telefon?
0: Hát amúgy meg.
1: Hát nehogy már. Munkaidőn kívül hívjanak.
0: Hát ilyet. Találtam egy cikket egyébként, azt írják, hogy egyetlen mondat, amivel le lehet szerelni a túlbozgó ügynököket, eladókat, és az úgy hangzik, hogy köszönöm, ha érdekel, akkor majd én jelentkezem.
1: Igen. Ez a másik, amit akartam mondani. Ez nagyon jó, hogy idehoztad, mert amúgy elfelejtettem volna. Szoktak hívni, hogy adománylevelet valamelyik kórháznak, gyermek osztálynak, valami adománylevelet vásároljak.
0: Igen.
1: Hogy ez annyira kontraproduktív szerintem, amikor felhívnak, hogy hello, vásárolj minket, mert nem az van, hogy kiteszik mondjuk az oldalukra, hogy adományokat várnak, vagy gyűjtenek erre, arra, amarra,
0: hogy
1: legyen egy új gép, vagy bármi, hanem felhívnak, és akkor próbálják rátukmálni, és te érzed magad utána rosszul, hogy nem voltál képes megvenni a 25 000 forintos adománylevelet.
0: Igen.
1: Holott én mindig azt szoktam mondani, és nyilván nem poénból.
0: Van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antwit, élő adásban van.
1: Jó reggelt.
2: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok.
0: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Szeretnék hozzászólni a beszélgetésetekhez.
0: Hallgatjuk.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ebből nagyon jó meg lehet élni. Már aki ilyet csinál, hogy kutatás, kérdez benneteket, meg bennünket.
1: Már ha sikerül ugye ténylegesen megkérdezni a felhívottakat, és hát, válaszolnak is.
2: Majd olyan helyekre megy, és olyan személyeket hív, az idősebbeket, akiket be tud hálózni.
0: Ah.
2: De megmondom őszintén, normális fizetést kapnak ezek a kutatók. Nekem van az ismeretségi körömben, aki ezt csinálja, már talán 10 éve csinálja. Ami ti dolgoztok, reggel fölkeltek, ő elmegy egyet, sétál jobbra-balra, megpróbálja behálózni az embereket, és végül is egy jó fizetése van.
1: Van ajánlókódja?
2: Ez egy szó, ez egy szakma.
0: Igen.
2: Jó beszélőnek kell lenni,
1: el kell tudni adni
2: az embereket, és olyan helyekre kell menni, ahol hiszékenyek az emberek. Már pedig elég hiszékenyek vagyunk, mert sajnos történnek átverések, internetes is, meg a bankszámlán is, mindenhol, úgyhogy ezért is csinálják ezt.
0: Uh-huh. Ön hogy rázol
2: le? Hogy utána megemásítják azt, amit mi mondunk, azt nem lehet tudni, de én szerintem nem minden vélemény ugyanolyan, mint ahogy leadják azt utána az eredményben.
0: Ja, értem.
1: És hogy lehet őket lerázni?
2: Hát én se szeretem, hogy az aklatnak vagy munkaidőben, vagy munkaidő után. Vettem én is részt valamikor ezekbe a dolgokba, de meguntam. Nem így szeretem.
0: Köszönjük volna.
1: Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.
1: Minden jót, szép napot.
0: Na hát,
1: a munkaidőben zaklatnak az a legjobb. Hogyha az ember fel tudja venni munkaidőben, nem?
0: Jó.
1: Jó, nyilván viccelek.
0: De visszatérve az adományozásos sztorira, eszembe jutott egy South Park epizód, amikor megkérdezi a kasszánál az egyik karaktert, hogy adakozna az éhező gyerekeknek, és akkor mondja a csávó, hogy hát most nem. És akkor az egész arra fut ki, hogy akkor hangos bemondóba kell bemondania, hogy nem adakozom az éhező gyerekeknek.
1: Igen, tehát ez a telefonos adománylevél, kérés, ez még utána rossz érzést is kelt az emberben. Még akkor is, ha esetleg szokott adakozni. Tehát én mindig azt szoktam mondani az ilyenre, nem csak lerázásképpen, hogy én a magam csatornáin, a magam környezetében megteszem, amit tudok, de most az, hogy fölhívnak telefonon, és a nem tudom milyen kórháznak, a valamilyen osztályának vásároljak levelet, azért az elég fura lenne amúgy is, nem?
0: Igen, egy kicsit ilyen kontraproduktív a sztori. Na de ön hogyan rázza le az ilyen telefonos megkereséseket? Beszéljünk róla. 74-444-444-em.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
7: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
8: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
9: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ennyi volt a reklám!
10: Antrit!

0: Kettő perc múlva lesz 3:49, október 6-án kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami hát a telefonos, hát nevezzük zaklatásnak ezt?
1: Mondhatjuk, igen.
0: Talán kijelenthető, hogy azért ez már majdnem az a kategória.
1: Ha többször hívják az embert, akkor már lehet zaklatás. Mondjuk nem ugyanaz a személy hívja, de hát akkor is.
0: Akkor is.
1: Ezt úgy éljük meg.
0: És hogyan is lehet lerázni őket, ugye ez a kérdésünk, és az előbb beszéltünk arról, hogy majd én jelentkezem, hogyha akarok valamit, hogy ez állítólag egy jó mondat.
1: Igen, de hát nem tudom erre mit mondanak, mert még sose próbáltam.
0: Hát bemondod, aztán lerakod. De majd nem is kell lerázni, egyszerűen kinyomod, nem? Hát a legegyszerűbb dolog.
1: Na jó, de te, neked hogy esne, hogyha csak úgy kinyomnának?
0: Hát ez a munkám, szerintem 100-ból 98-an kinyomnak.
1: Hogy esik, amikor felhívnak minket, hogy Rádió Antrit, és kérnek egy taxit? Nyilván véletlen a dolog, és mi úgy is állunk az emberhez, ő meg se szólal, és puff, lerak.
0: Hát vagy pedig ez bemondjuk, hogy Rádió Antrit, és mégis kéri a taxit.
1: És mégis kéri a taxit. Tehát hogy ez hogy esik, érted? Akkor egy ilyen értékesítőnek hogy esik? Legalább,
0: hát azért más.
1: Legalább emberileg forduljunk hozzá. Hát értem én, más. Hogy olyan munkát végez, ami nem jön be az embereknek, vagy legalábbis nem értékelik nagyra. De legalább emberileg forduljunk hozzá, és mondjuk azt, hogy köszönöm szépen, nem, viszont hallás.
0: Na jó, de hát hogyha ezután sem, tehát azért mondom.
1: Hát azután már én lerakom, tehát nem várom meg, míg válaszol.
0: Na, hát akkor igazából csak elé raktál valamit, hogy kicsit eufemizáltad.
1: Utána mondhat
0: bármit. A kinyomást.
1: Meg azzal szoktak mostanában megkeresni, hogy jogosultá váltam nem tudom hány millió forint ilyen meg olyan támogatásra. Biztos önnek is szimpatikus. Ezt szoktak mondani.
0: Na.
1: És akkor én így általában a WC-n ülve szoktam kapni ezeket a telefonokat. Hogy a viharban lenne szimpatikus, de viszont hallásra. Tehát az már tényleg azért, ott már azért naívnak is kell lenni az embernek, hogy ebbe belemenjen. Uh-huh. Szóval én mindenkit arra biztatok, hogy ilyen nincsen, hogy ingyen pénz.
0: Na,
1: és ön ilyen 2 millió forint meg.
0: Ön nyert.
1: Nem tudom hány millió forint. Igen, csak arra kérjük, hogy utaljon el 500 forintot, amiből aztán lesz később 5000, aztán 50000, aztán stb.
0: Igen, ez nem játék. És tényleg hallani folyamatosan a híreket, hogy mennyi ilyen csalás van, és belefutnak, és több 10 millió forintok úsznak el a semmibe.
1: Igen. A kutatások azok szintén még ilyenek. Most azokat a kutatásokat hozzuk ide, amik ilyen teljesen haszontalanok. Mármint a kérdések. Nyilván fel kell mérni az embernek a demográfiai adatait.
0: Igen.
1: De tőlem már megkérdezték, hogy milyen anyagból épült a ház, ahol élek. És én meg így excuse me, tehát bocsánat, de ezt egyrészt honnan kéne tudnom, vagy miből kéne tudnom, mondjuk az ember albérletben él, akkor honnan kéne tudnia, hogy ez most tégla, vagy panel, vagy csúsztatott zsalus, vagy nem tudom milyen technikák vannak még, vályokház, meg hogy ez egyáltalán miért releváns? Tehát az embernek felmérik, hogy hány éves, hol lakik, férfi.
0: Hát figyelj, ebből is lehet következtetni valamire.
1: Mire? Hogy a vályokházban lakók erre a pártra szavaznak? Most egy politikai felmérés.
0: Akár.
1: Vagy a téglaházban lakók, mit tudom én, 50000 forinttal többet költenek a kényelmi szolgáltatásaikra?
0: Akár.
1: És ezzel mit ér el az ember?
0: Akkor, én nem tudom, hogy milyen kutatások vannak. Hogyha engem megkérdeznek, hogy megkeresnek, hogy kutatás, akkor mondom, hogy akkor kutassanak tovább.
1: Mondod, hogy én is kutatások. Ön is kutatás. És akkor le lehet rázni. Bocsánat, most éppen a lakutatások kanállal, majd hívja vissza legközelebb.
0: Például. Na, hát vannak ilyen módok. Ön hogyan szólt lerázni ezeket a telefonokat? 74-444-444.
2: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 5 perc múlva lesz, 9 óra, október 6-án, kedden, ez az Antrit reggel, és hát akkor ugye a mai témánk úgy hangzott, hogy hogyan is lehet lerázni a telefonos kutatókat, értékesítőket, marketingeseket, vagy le kell lerázni egyáltalán őket.
1: Így van, egy nagyon jó megelőző tippet osztanék csak meg, hogyha esetleg mindegy, hogy milyen rendszerű okostelefont használ, de ha használ okostelefont, akkor ezeknek az újabbaknak már van beépített hívásszűrője, tehát például a külföldről, ilyen Tunéziából, Marokkóból, Fülöp-szigetekről és társairól érkező telefonhívásokat már spamnek érzékeli. És akkor vagy kiírja, hogy amúgy ez egy spam hívás lehet, ne vegye fel, vagy esetleg már nem is jelzi a hívást. Tehát akinek úgy van beállítva, be lehet úgy, hogy ne is menjen át egyáltalán a szűrőn. Ezzel lehet csökkenteni az ilyen kéretlen hívásokat.
0: Aha. Meg van valami Robinson
1: lista. Igen, Robinson listát is találtam, itt kutakodtam egy picit. Létrehoztak egy ilyet, ami megakadályozza, hogy a cégek reklámküldeményeket, hírleveleket, illetve ilyen üzletszerzési ajánlatokat küldjenek a listán szereplőknek, vagy hát nem akadályozza meg, de erősen tiltja. Tehát ez a Robinson lista, ez igazából több ilyen érintett hozta létre, és akkor... Aha. Aki ide feliratkozik erre a listára, akkor rajta van ezen a tilalmi listán más néven. Egyébként Robinson nevét onnan kapta, hogy Robinson Crusoe-ról nevezték el, aki egyedül élt a lakatlan szigeten, ugye, és senki nem zavarta meg a hivatlan ajánlataival.
0: Milyen szép is lehetett.
1: Hát, az biztos. De most helyette van ez a Robinson lista. Erre lehet feliratkozni esetleg, mert ez egy örökörforgás marad. Tehát, hogyha az ember rákerül egy ilyen listára, egy adatbázis cégnél, akkor onnan bármilyen üzlet meg tudja venni az adatait, és akkor hiába lehet töröltetni a céggel, mert lehet azt mondani, hogy akkor az én telefonszámomat töröljék, és elvileg törölniük is kell, tehát ha tényleges cég van mögötte, akkor törölniük kell.
0: Mert általában az adatbázis az még marad.
1: Az adatbázis az értékesítik egy másik cégnek, aztán...
0: És akkor megint csak hívnak mindenhonnan össze-vissza. Hát nem kellemes az egyszer biztos, hogyha folyamatosan zaklatnak bennünket különböző ajánlatokkal, vagy kutatásokkal.
1: Még a kutatás
0: tudom, hogy te azt mondod, hogy az még lehet jó, én szeretem
1: nézegetni a közvélemény kutatásokat. Aha. Legyen szó bármiről, mindegy, hogy most az társadalmi, politikai vagy bármilyen, de azt tud jó nézegetni egy kicsit. És ahhoz az is kell, hogy valaki egyáltalán nyilatkozzon.
0: Hát, jobb esetben legalábbis nem találják ki az adatokat. Na hát ennyi fért bele, köszi Levi, itt voltál, majd várunk vissza 10-kor.
1: Én is köszönöm, 10-kor jövök, szép napot!
0: Szia-szia! Na folytatásban pedig érkezik Szabó Noémi, a Tarkási Szexárd szakmai és sportigazgatója, akivel átbeszéljük itt az első néhány mérkőzést, meg egy kicsit még az off-szezont is, meg az utánpótlásra is kitérünk majd, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
6: OTP. Itt vagyunk.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüvegkereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
11: halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Csökkent a költségvetés hiánya szeptemberben, tovább egyeztet a kormány a kamatstop kivezetéséről a bankszövetséggel, marad a vérasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bank Szövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzálog hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. A megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. Ezen a héten meghallgatják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hatóság 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Közben a Mi Hazánk közölte, nem vesz részt a kiválasztási folyamatban, mert azt színjátéknak tartják. Nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatásfejlesztés után megváltozott. Ezt válaszolta az M4 kérdésére a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projektszerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A nemzeti oltóanyaggyára annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán kormány. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medvetámadás is történt. A szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár a 13 ezret is elérheti.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt, esőre ma sem kell számítani. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a szél, reggel 0-11, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel október 6-án, 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. A folytatásban érkezik Szabó Noémi, a Tarkási Szexer szakmai és sportigazgatója. Átbeszéljük a szezon kezdetet, az utánpótlást, még nyilván egy picikét a jövőbe is vele kóstolunk, mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel október 6-án kedden, ez az Antrit reggel, és itt ülöm már velem szemben Szabó Noémi, a Tarkácsi Szexár szakmai és sport igazgatója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: No hát beszéljünk akkor a kosárlabdáról. Mielőtt még a szezon kezdetbe belevágnánk, azért volt előtte is jó kupa, ami nem egy kis dolog.
1: Így van, amit meg is nyertünk.
0: Így van.
1: Én azt gondolom, hogy egy remek felkészülési lehetőség volt a lányoknak. Külön örömünkre szolgált, hogy egy cseh csapat elfogadta Brandiz a meghívásunkat, ami még színvonalasabbá tette egyébként a tornát. Őszintén megvalva a döntőben azt gondoltam, hogy egy 10 pont körüli különbséggel tudunk nyerni, aztán nagyon magabiztosan játszottunk, és igen nagy fölénnyel nyertük meg a Siókupának a döntő mérkőzését. Ez egy kiváló sportélmény lehetett a szexárdiak számára a Szüreti Fesztivál idején, és hát ez látszott a nézőszámból is, mert sokkal többen voltak, mint valaha, annak ellenére, hogy Siókupa azért... Szoktuk azt tapasztalni, hogy a Siókupán még nem látogatnak ki olyan sokan, illetve Szexárd lévén novemberig annyira nincs is teltház, bárki ellen játszunk, mert hogy nagyon sok mindenkinek van szőlője, tanyája, borászata, és még a régi nagy elődeink, Bodog bácsiék mindig mondták, hogy ne is várjuk a nagy nézőszámot majd csak novemberben, azért ennek ellenére a tavalyi bajnoki Pécs ellen megtelt elég szépen a csarnok, és érezzük a szurkolóknak a bizalmát és a szeretetét, úgyhogy abszolút jók az első tapasztalatok. Szerintem nagyon jól sikerültek a nyáron az igazolások. Elsősorban gondolok itt Tótósira, Rátkai Esztire, Jáni Zsófiára, úgyhogy elégedettek lehetünk a magyar játékosok teljesítményével. A Siókupán még a kubai játékosunknak, Hardiznak nem volt meggyőző a játéka, de ugyanki kikaptunk a legutóbbi fordulóban idegenben Miskolcon, de hogyha valami nagyon pozitívat kell említsünk, akkor az ő játéka ott már 15 pontot dobott, szedte a lepattanókat, fogta a pozíciót belső poszton, tehát abszolút megmutatta egy nagyon erős ellenfél ellen, hogy jó döntés volt őt idehozni, illetve Jáni Zsófia teljesítménye is dicsérhető volt ezen a Miskolc elleni találkozón. Most ugyan picit előre szaladtam, de pont az volt az izgalmas ebben, hogy nem vártuk azt, hogy a magas posztokon 4-es-5-ös pozícióból jól tudunk teljesíteni egy DVTK ellen, és ennek ellenére a két centerünk ezen a találkozón nagyon-nagyon jól játszott.
0: Hát ugye Jáni is a 20 pont körül.
1: Igen, 20 pontot dobott, nagyon jó elzárásokat adott, kreatív megoldásai voltak. A második fél időben ugyan picit többet hibázott, de ez ilyenkor várható, mert a 20 pontjából 14-et az első fél időben dobott, és azért ilyenkor egyrészt az ellenfél is elkezd a harmadik negyed elejétől jobban figyelni arra a játékosra, aki ilyen jól teljesít az első periódusban, másrészt azért nagyon el lehet fáradni, hogyha ugye a csapat pontjainak a zömét ő szerezte ezen az idegenbeli találkozón. Én azt gondolom, hogy akkor leszünk majd nagyon jók, hogyha a mezőnyeink úgy játszanak, ahogy a Pécs ellen, a centereink úgy játszanak, ahogy a Miskolc ellen, és akkor amikor ez a kettő majd összejön, akkor igazából szerintem akár idegenben, akár itthon bárkit meg tudunk verni Magyarországon.
0: No hát innen folytatjuk, és akkor belemegyünk majd egy picikét a mérkőzésekbe is, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4:10 múlt 1 perccel október 6-án kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Noémivel, a Tarkási Szekszárda szakmai és sportigazgatójával. A Siókupát átbeszéltünk, meg már belekaptunk egy picit a meccsekbe is, de már a Siókupán is látszott, hogy azért a KSZ egy kellemetlen ellenfél lesz ebben a szezonban. Meg volt az agresszív letámadás, tényleg minden labdáért küzdöttek, és hát ez a címvédő Pécs ellen azért sikerre is vezetett.
1: Így van, egy nagyon futós, rakkolós csapat alakul itt most Szekszárdon. Rengeteget futnak egyébként edzéseken a lányok, és hát a Pécs ellen nyilván mindenkinek volt egy külön motivációja, elsősorban Gyokics Zsejko miatt, illetve Studer Ági is ott játszik, akit ugye mi neveltünk, és ennek a mérkőzésnek szerintem még évekig lesz pikantériája, azt gondolom, hiszen onnan érkezett Rátka Ijeszté és Tóth Orsi, aki bajnok lett a Péccsel, azonban a szezon végeztével mégis úgy döntöttek, hogy elfogadják az ajánlatunkat, és egy ugye tavaly 7. helyen végeztünk, sokan értetlenül is álltak a dolog előtt. Hát szeretném elmondani, hogy a döntésüknek az volt a fő oka, hogy Magyar Bianca kiemelkedő a játékosok egyéni képzésében, és mindkét játékos egy olyan fázisban van a saját életszakaszában, hogy nagyon fontos, hogy megkapják a bizalmat, szárnyalhassanak, használhassák a kreatív vitásukat, ami Pécsen egy kicsit más szisztémában játszanak Zsejkonál a játékosok, ezt mi Szekszárdon is ugye tapasztaltuk, ott azért elég kontrollált a játék, megvan mindenkinek a saját szerepköre, azt nem nagyon hagyhatja el, és ugye Biancánál ez teljesen másképp van, azért sokkal jobban lehet egyénileg fejlődni, és használni a saját kreativitásodat, ezért helyezték ugye át Orsi és Eszti a székhelyét elsősorban Szekszárdra, és hát ők különösen szerettek volna ezen a mérkőzésen bizonyítani. Ez egy hajszányival Tóth Orsinak sikerült jobban, aki egyébként a mérkőzés MVP-je is lett. 18 pontot dobott a Pécsnek, de azt gondolom, hogy Rátkai ezt is kiválóan szervezte a játékot, és extra megoldásai voltak. Úgyhogy aki kilátogatott erre a találkozóra, az nagyon örülhetett, hiszen egy nagyon kemény mérkőzést láthatott. Rengeteg faut is volt, mind a két csapat nagyon darált, nagyon kemény.

0: után, és ott egy picit fura hiányérzete maradt az embernek, nem elsősorban a vereség miatt, inkább a 17 pont különbség miatt, 74-57-re veszítettük el idegenben ezt a találkozót. Nyilván a Miskolci arénában nagyon nehéz győztesen elhagyni a parkettet, de én a különbséget azért is sokallom, mert egy izgalmas, fordulatos mérkőzés volt rögtön az elején, 5-0-ra vezettünk, aztán nagyon magára találta a Miskolc elsősorban a centerei révén, őket nem annyira tudtuk tartani, és vezettek már több mint 10 ponttal is, azonban visszahoztuk a félidőre 38-36-ra, mindössze 2 pont volt a különbség a két csapat között, és hát a harmadik negyedet sem kezdtük rosszul, már 4 ponttal is vezettünk, és én ott azt éreztem, hogyha egy picit higgadtabbak és precízebbek vagyunk, akkor elmehettünk volna 10 pont környékére, akkor következett egy számomra kissé érthetetlen összeomlás, és átvette teljesen az irányítást a Miskolc, a végén már nagyon kiengedtünk, nagyon frusztráltá is váltunk, és hát Bianca is igazából már úgy cserélt, hogy nem éreztem azt, hogy ezt a találkozót vissza lehet hozni. Ami kellemes meglepetés volt, és talán már említettem, hogy a két centerünk, Jáni Zsófia és a kubai légiósunk Hárdiz viszont nagyon jól produkált ezen a találkozón. Igazából a mezőnyjátékosaink nem hozták azt, amit tőlük várhatunk, sajnos egyik sem, és nagyon erős mezőnysorral rendelkezünk a magyar bajnokság tekintetében, ezért ez nem szabad, hogy bármikor előforduljon, én azt gondolom. Illetve itt sokkal rosszabbul reagáltunk a nyomásra és az agresszivitásra, mint hazai pályán, de hát amikor azért több ezer néző előtt játszol egy ilyen arénában, és azért futballszurkolók is biztatják az ellenfelet, azért ember legyen, vagy lány legyen a talpán, aki tálja a sarat, de szerintem le kell szűrni a tanulságokat, tovább kell építkezni, tovább kell menni ezen az úton. Most nem sok pihenő maradt a lányoknak, hiszen vasárnap éjfél után értünk haza. Nyilván a hétfő ilyenkor a regenerációról szól, úgyhogy Hadlacki Bencének és Fekete Krisztiánnak volt tegnap rengeteg dolga. Ma már viszont Récselnek és Biának van annál több dolga, hiszen holnap rögtön a Beac ellen lépünk pályára, hazai pályán, ami egyáltalán nem lesz könnyű találkozó. Van egy nagyon tehetséges játékosuk, aki már tavaly is remekül kosárlabdázott, Drahos Leila. Mellette vannak jó légiósaik, úgyhogy a Beac is szépen erősített. Én nem számítok egyáltalán könnyű találkozóra, de őszintén azt is el kell mondjam, hogy csak a győzelem elfogadható, úgyhogy lesz miért izgulni. Úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit sok szeretettel már 5:30 környékén, mert a lányoknak az is nagyon sokat jelent, hogy amikor kifutnak 20-25 perccel a parketre a szexádi kis katlanunkban, akkor már egy félház, háromnegyed ház legyen, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy időben érkezzen meg a mérkőzésre, és a tavalyi szokásunkhoz szívem mindig hívunk meg intézményeket, most minden szekszárdi középiskolás pedagógust, illetve diákot sok szeretettel várunk. Kollégistákat is, tavaly nagyon nagy sikere volt ennek, és a kollégistáknak egy nagyon jó program volt, úgyhogy aki hallja, minden kollégiumvezető, iskolaigazgató, az e-mailek kimentek, de akkor most erősítek, hát ha valaki még hallja, úgyhogy diákigazolvány felmutatásával, az iskola nevének bediktálásával a főbejáraton térítésmentesen jöhetnek be a szekszárdi középiskolába járó diákok és pedagógusok.
1: No, hát akkor majd nyilvánvalóan csütörtökön megírjuk mi is, meg elmondjuk, hogy mi lett az eredmény. Szurkolni kell. Az utánpótlásra térünk rá majd egy dal után.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz fél 10 október 6-án kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Noémivel, a Tarkácsi Szexer szakmai és sportigazgatójával. Átbeszéltük a Siókupát, a szezonkezdetet, és hát nyilván a Rivalda fény a felnőtt csapaté, de azért nem lehet kihagyni a képletből az utánpótlás sem, már csak azért sem, hiszen több saját nevelésű játékos is ott van a felnőtt keretben, és egyébként is jól halad például az U14-es brigád. Akik eddig hibátlanok.
1: Így van, én tévesztettem, U16, bocsánat, én tévesztettem, mikor beszélgettünk itt egy picit a műsor előtt, mert annyira benne volt, ugye tavaly ők U14-esek voltak, és nagyon fiatalok ők egyébként, hiszen összesen 3 2011-es születésű játékos van, aki igazi kadettkorú, igen, látom, számolsz, ők még csak 15 vagy annyi évesek sem, és a csapat zöme majdnem, hogy serdülőkorú, hiszen 2012-esek első éves kadettok, úgyhogy talán én is egy pillanatra ezért tévesztettem, túl vagyunk már, Studer Zsuzsi egyébként a csapat vezető edzője egy nagyon komoly selejtező tornán, ahol 3 ellenféllel mérettettük meg magunkat, hogy a legjobb 12 csapat közé a főtáblára felkerüljünk, és mind a 3 mérkőzést megnyerték a gyerekek, úgyhogy nagyon magabiztos sikeredett oda Budapesten, és hát minden korosztályban van egy-két kiemelkedő tehetséges játékosunk, például az U18-as csapatunk Pomsár Anna vezérletével jött Bányoki Fanni, a vezetőedző, megy Pécsre, és én már hallottam kulisszatitkokat, hogy a Pécs izgul is, mert ugye ebben a korosztályban a Rádh Géber Akadémia és a KSC Szekszárd között eléggé kiegyenlített a viszony, úgyhogy lehet, hogy egy 10 ponton belüli kiki mérkőzésre számíthatunk. Egyébként minden korosztályban nagyon-nagyon lelkesek a szülők is, és nagyon partnerek minden korosztályban, ezért aztán a hazai mérkőzésünket nálunk szinte minden utánpótláskorú gyermek látogatja, és a szüleik nagy része is, úgyhogy ez nagyon fontos a közös sikerhez, hogy ezek a gyerekek látják, hogy hova lehet eljutni, hova lehet fejlődni. Most nem csak elsősorban arra gondolok, hogy valakiből élvonalbeli játékos legyen, hiszen az egy-egy korosztály tekintetében azt mondja a szakmai itiner, hogyha egy vagy két játékost ki tudsz nevelni, akkor rendkívül jól dolgoztál, mint utánpótlás edző. Viszont van egyéb más szegmense a kosárlabdának, itt gondolok a játékvezetésre, asztalszemélyzet, statisztikusok, vagy csak ha egy jó csapatnak, egy közösségnek a része szeretnél felnőtt korodban is maradni, akkor ez egy kiváló lehetőség, hogy itt a KSC-ben kosárlabdázol. És az idén elkezdtünk egy új kis projektet, ami eddig nagyon jól működik. A felnőtt stábnak a 3 szakmai vezetője, Bianca, Récsel és Hadlacki Bence vállalták, hogy minden csütörtök reggel néhány kiemelt tehetséggel 8-tól 10 óráig foglalkoznak, és ebben a projektben most Pomsár Anna, Szabó Panni és Hekül Lotti kezdett el tevékenykedni. Ugye Anna, ő U18-es, a másik két kislány, ők U16-osak, de még első éves kadettek. Egyelőre most per pillanat bennük látszik az a nagyon nagy potenciál, hogy ki lehet őket az élvonalra nevelni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ehhez jövőre vagy 2 év múlva nem tud csatlakozni más, mert pont ebben az U16-os csapatban is van számos olyan tehetség, illetve lejjebb is az U14-ben van 2-3 olyan kislány Halsányi Máriánál, akikben megvan a potenciál, úgyhogy én most nagyon elégedett vagyok itt a felsőbb korosztályokkal. Lejjebb U12 U11-ben egy picit létszám problémákkal küzdködünk, már ez a nagyobb bajunk, mert hát nyilván rengeteg lehetőség nyílik meg a gyerekek előtt, hogy kipróbálják magukat, de hát nem baj, versenyhelyzet van, mi ezt szeretjük. Majd megküzdünk a gyerekekért, én annak örülök, hogy számos óvodában megkezdődött az ovikosár program, az általános iskolákban mindenhol jelen vagyunk az előkészítő csapatainkkal, akik majd novembertől a nyuszi kupán mérettethetik meg magukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig elmondom annak ellenére, hogy nem vagyunk akadémia, de szakmai szempontból abszolút akadémiai szintű képzés folyik ebben a klubban, úgyhogy a labdázni vágyó kislányokat én biztos, hogy a KSC-be iratnám, úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében nagyon szép szezon kezdeten vagyunk túl, szépen szerepelnek a csapataink, jó ritmusban vannak az edzéseink, sőt U16-ban egyébként annyira sokan vagyunk, hogy nagyon rég volt erre példa, hogy egy B csapatot is indítottunk a regionálisban, úgyhogy szinte annyi gyerekünk van ebben a korosztályban, hogy még egy csapattal is fogunk versenyezni, hogy azért nekik is legyen játék lehetőség, tehát azoknak annak is van perspektíva, akik nem elsősorban a profi sportról gondolkodnak, hanem a tanulás mellett szeretnének a gimnázium éveik alatt is komolyabban edzeni, hetente 3-4-szer, úgyhogy erre is van lehetőség. Nagyon elégedett vagyok, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább, és bízom abban, hogy ahogy az ezt megelőző években, úgy az idei szezontól kezdve is folyamatosan tudunk minden utánpótlás válogatottnak gyereket adni. Most kaptuk egyébként a 2014-es születésűekről a visszajelzést. Nekik kiválasztó képző program van mindig Pécsen, a Radgéber Akadémián, és jelenleg 4 játékost tudtunk adni Pécsre. Pont tegnap beszéltem Zalai Zoltival, aki ott ennek a szakmai felelőse, és hát újra nagyon megdicsért bennünket. Itt elsősorban most anyukámnak és Tude Zsuzsinak a munkáját kell dicsérni, hiszen Mikóczi Emília és Márton Viola tavaly nálunk most újra a harsinál pattogtatnak, és van a 14-esek közül is még 2 olyan kisgyerek, aki nagyon-nagyon tehetséges, úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk így közösen együtt az úton, szép sikerek előtt állnak a gyerekek, és folytatjuk ezt a tendenciát, hogy 4-5 szekszárdi saját nevelésű játékos mindig legyen a felnőtt keretben, hiszen ezért csináljuk.
0: Na hát akkor én ehhez kívánok jó munkát és kitartást.
1: Köszönjük, akkor holnap mindenki a csarnokba.
0: Így van. No, mi pedig zenélünk és rátérünk az időjárásunkra, még egyszer maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: pontban 3:40-kor, október 6-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor lessük meg még egyszer mai időjárásunkat, ugye már csak pár nap van vissza a vénasszonyok nyarából, ez a mai még beletartozik, 15 fok van jelenleg Szekszárdon, most már tényleg kellemes kint lenni, szépen süt a nap, felhő az nincs, az égen egy deka sem, és hát nagyjából 26 fokig kúszik majd fel a higanyszál a hőmérőkben, ami azért elég kellemes lesz, de ugye hát a divattippünket már átbeszéltük ma, hogy nem lehet egyszerűen rendesen jól felöltözni ezekben a napokban, mert reggel még hűvös van, 3 fok volt, utána meg 26 lesz, azért az elég durva hőingadozás, úgyhogy réteges öltözet, majd délután cipeljük a táskában, vagy a karban a pulcsit, vagy a kis kabátot, de hát, mert hogy az már nem szükségeltetik, így készüljön tehát, meg arra is készüljön, hogy a kültéri allergén gombák továbbra is problémát okozhatnak, mert azok spóraszáma országosan extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és hogyha teheti, akkor délután menjen ki sétálni egy picikét, mert hogy jó idő van is, a jó idő, a napos idő, jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, kifutunk az időből, úgyhogy nem tudunk összegezni, jön Levi, én pedig reggel 6-tól várom ismét holnap, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni, beavatunk az álláskeresésre és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Jövő héten dönt a Parlamenti Bizottság a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök helyetteseiről. A fővároshoz hasonló elbánást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. Marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnökhelyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés, akkor az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cserpakovics András a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáció után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességének fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Előrehozott parlamenti választást jelentett be a spanyol miniszterelnök, a voksolást november 29-én tartatják. Pedro Sánchez az azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek, a demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték. Megújul a Margit szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos, fátyol, felhős, változatlanul száraz idő várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron környékén élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 26 fok között alakul. Holnap még sok napsütés várható, a fátyol felhők mellett is megélénkülhet a déli szél. Hajnalban egy hét, napközben 23-27 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
8: Túl vagyunk a hétfőn, már a kedv gyötri az embereket, de nem minket, hisz itt az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel ütjük el az unalmas munkaórákat is. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig már Real McCoy és az Another Night itt is van.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

esti rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Mark Amber, meg vidám kis dala, Belong Together szólt itt az Antriton. 10 óra után járunk, 17 perccel csodálatos délelőttet kívánok. Egész szépen süt a nap, nem érdemes még temetni ezt a keddet, ha eddig nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy azt eltervezte. Itt az Antriton igyekszünk a ma kedvencei és a tegnap slágerei között a megfelelő úzat terelni ezt a napot is. Tiesto meg Britney Spark segít ebben. Ez az On My Way, a 101-en.

0: Taylor Swift meg az Anti-Hero 2 pontosan 10:30-kor itt az Antriton a ma kedvenceik, na meg a tegnap slágereik között október 6-án kedden járunk. Az aradi vértanúk emléknapja van ma, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Erről ne feledkezzen meg ön sem. Egyéb iránt pedig köszöntöm már a Brunókat, valamint a Renátákat, hisz ők ünneplik a névnapjukat. A Bruno germán eredetű, német névből származó férfi név, a jelentése barna, a Renáta pedig egy latin eredetű női név, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjászületés, újjászületett. Vannak olyanok, akik a ma ünneplik születésnapokat, például Lanner György honvéd tábornok, aradi vértanú, akit ugye a mai napon végeztek ki, de ma ünnepel Szekeres Adrián magyar énekesnő és Steinmetz Barnabás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Sok boldogságot nekik. Aztán ugrunk a történelem könyvekben. 1602-ben Rudolf német római császár, magyar király hadereje Hermann von Russwurm tábornagy parancsnokság alatt elfoglalta Pestet és ostrom alá vette Budavárát. Az ostrom sikertelenül zárult, a császári sereg november 14-én vonult el. 1844-ben járunk, a Perczel fivér kezdeményezésére Tolnában, azaz itt a megyében megalakult a Védegylet. 1889-ben Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, kabaré ugye, és szintén ebben az évben 889-ben Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1900-as évekbe ugrunk, 51-ben a Szabad Európa Rádió megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását, és szintén e napon ebben az évben Sztálin elismerte, hogy a Szovjetunió atombomba kísérletet hajtott végre. Nem szép dolog volt. 1960-ban bemutatták a Spartacus című filmet, ami 4 Oscar díjat is kapott, 89-ben pedig Budapesten összeült az MSZNP 14. egyben utolsó kongresszusa. 1997-ből az utolsó eseményünk megindult, a föld felszíni műsorszórása, vagyis sugárzása Magyarország eddigi két legnagyobb kereskedelmi televíziójának, az RTL Klubnak, valamint a TV2-nek, úgyhogy nekik is egyfajta születésnapként tudható be ez a mai nap. Nekünk pedig egy kedv van ugyan, ami már azért kezd veszíteni a hétfői, hételei lendületéből, a ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig visszahozzák ezt majd, hogy kicsit jobban lehessen bírni a melós perceket. Ray Dalton meg a Blood Running mindjárt, ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
0: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
3: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
0: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
3: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
0: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
3: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
0: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
3: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
0: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
3: Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza ahhoz az énekeshez, aki 2024-ben robbant be igazán a köztudatban, amikor a Dúgit Agendala a toplisták élén kötött ki, most pedig megmutatta, hogy jóval több is van bennem. Ő Ray Dalton meg a Blood Running az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Digital! A Magnetic szólt, itt az Antriton, 3 perce járunk 11 óra előtt, úgyhogy a hírek már a láthatáron, ahogy a ma kedvenceik meg a tegnap slágere is, amikkel átvészeljük az ebédidőig hátralévő perceket. Az Ellen Ray és a Where is my husband lesz majd, akkor várom vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Menüajánló a Rádió Antriton. A 100 étterem mai kínálata zöldbableves vagy hideg gyümölcsleves. Választható mellé az A menüben pankó morzsában sült csirkemell gombás rizssel, a B menüben pedig sertésült fokhagymamártással, chipsburgonyával. A pizzamában zöld borsólevest kínálnak vajas galuskával, az A menü rántott sertészelet snidlinges jázmirizsel, a B menü burgonya főzelék fasírtal. A Café Amarettóban francia hagymaleves kenyérkockával vagy gyümölcsleves választható, mellé zöld borsós csirkemáj rizssel és káposztasalátával vagy bakonyi ragú tésztával kérhető. A C menü szezámmagos rántott csirkemáj rizssel és joghurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
9: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről. Itthon minden hatodik autó műszaki állapota kifogásolható, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős pluszterhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az NVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Rekordszámú látogatóvá zárta 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
9: Rádió Antrit időjárás.
10: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt, esőre ma sem kell számítani. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a szél, reggel 0-11, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
8: 14 óra után járunk, a 4 perccel szól az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel a munkaidők közepén. Igyekszünk letolni együtt a melós perceket. Ray meg a Where is my husband érkezik itt az Antriton.
9: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: ez a Rádió Madrid.
1: Miért hiszek el mindent neked én?
2: Ígértem, hogy nem hívlak. Ígérted, hogy nem hívsz már.

Michael Gray, meg a The Weeknd itt az Antriton, mert messze van még a hétvége, lehet gondolkozni rajta, hogy hova érdemes majd elmenni kikapcsolódni. A következő hetekben éppen ezért segítünk majd egy picit, a Bikali Puchtel kastélyszálló ajándékutalványaért játszunk majd holnap reggel is. Érdemes lesz tehát figyelni, mert ezúttal egy két lépcsős lesz a játékunk, minden információra szükség lesz, amit csak ki tud deríteni a helyszínről, és persze azért lesz majd csavar is a játékban. Szóval holnap reggel is érdemes lesz ránk tekerni, most pedig velünk maradni, mert az ebédidőhöz közeledve is a legnagyobbakat játsszuk. Most előre dolgozzuk le a kaját, a Hollywood hegyeit másszuk, a Sunrise Avenue-val, itt a 101-en.

Rádió Antrit. FM 101. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Sun Factory-val ünnepeltünk, ez volt a Celebration itt az Antriton, 11 óra 34 perckor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között bulizunk. Október 6-a kedd van, most már talán közelebb vagyunk az ebédidőhöz, és folyamatosan telnek a percek a munkaidőből, hát lehet mit ünnepelni például ezt is, meg azt is, hogy jó idő van, odakint már 21 fokot mutatnak a hőmérők, derült az égbolt, és ennyi is marad, illetve így is marad majd a nap hátralévő részében, 26 fokig is kúszhat a hőmérő, továbbra is itt van velünk ez az indián nyár, aminek lehet is örülni, meg azért már lenne ősz is, mert korán reggel még hideg van, napközben már meleg van, ilyenkor nem tudja az ember, hogy mit vegyen fel. Réteges öltözet, ezt ajánlja az időkép, és én is, reggel még azért a Jackie kell, délután meg már a pulcsi se. Hú, milyen idő ez, nagyon rossz, nagyon rossz. Pénteken érkezhet majd lehűlés, de hát ha odaérünk, akkor kibontjuk bővebben is. Most viszont a parlag fű pollen szezonra vetek egy kicsi pillantást, a csúcsidőszaka ennek már véget ért, a pollenje jelenleg a parlagfűnek közepesen van jelen a levegőben, a gombák pedig extrémen, úgyhogy inkább már erre kell figyelni, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Egyébként nincs felettünk időjárási front, ez egy tök jó dolog, a délelőtti melegedés viszont ugye elég nagy ilyenkor, reggel 3-4 fokról indulunk, most meg már 21 van, 26 lesz a maximum, azért ez jó pár fok különbség. Ilyenkor azért egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A délutáni melegebb órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, illetve tompaság és fáradékonyság, akár migrén is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatása van a hangulatunkra, a közérzetünkre, szóval ha teheti, akkor mozduljon ki a szabadba és vigyen minket is. Antrit.hu, itt elérhető az online adásunk, vagy az FM 105.1-en hallgathatja tovább a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, amivel egy kicsit mosolygósá tesszük a délutáni melós perceket is. Szóval továbbra is érdemes velünk tartani, nem csak azért, mert jönnek a legnagyobbak, hanem Kamrád, meg a Be Mine is itt lesz. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervízre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
0: Menüajánló a Rádió Antriton. A szászéterem mai kínálata a zöld bableves, vagy hideg gyümölcsleves. Választható mellé az A menüben pankó morzsában sült csirkemell gombás rizssel, a B menüben pedig sertésült fokhagymamártással, chipsburgonyával. A pizzamában zöld borsólevest kínálnak vajas galuskával, az A menü rántott sertésszelet snidlinges jázmi rizssel, a B menü burgonya főzelék fasírtal. A Café Amarettóban francia hagymaleves kenyérkockával vagy gyümölcsleves választható, mellé zöldborsós csirkemáj rizssel és káposztasalátával vagy bakonyi ragú tésztával kérhető. A C-menü szezámmagos rántott csirkemáj rizssel és joghurtos salátával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbakhoz, jön majd Amy Grant és a Baby Baby, előbb viszont a német énekes szórakoztat minket, aki 2020-ban lett nagyjából igazán felkapott, és kerül fel több zenei toplistára is. Ő Kamrád és a Be Mine, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Chaperon meg a Pink Pony Club 11:57-kor itt az Antriton, ezzel kívánok jó étvágyat az ebédhez. Ha már ott tart, akkor remélhetőleg tud egy kicsit szusszanni a munkaidőben. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei is hasonló szusszanásra mennek most el. Érkeznek a régiós híreink, aztán David Guetta és Kelly Rowland indít majd a következő órában. Ez lesz a When Love Takes Over. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Átadták a legtekerősebb osztálynak járó vándorserleget. Idén nem sikerült bevenni a DVTK arénát. 20 fok is lehet a hajnali és a délutáni hőmérséklet között. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt 72 óra leforgása alatt, ebből 13 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok, míg Fatt térségében egy személyautó gyulladt ki. A műszaki mentéseket illetően 3 alkalommal közlekedési baleseteknél avatkoztak be a vármegyei egységek. A jelentősebb események a következők voltak. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az útesről, majd árokba csapódott egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél, Kocsolat térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű két utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt szakcson a Rákóczi utcában. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A megye útjain az elmúlt hétvégén 14 baleset helyszínén kellett intézkedniük az egyenruhásoknak, ebből egy esetben súlyosan, 4 balesetben pedig könnyebben sérültek meg, a többi anyagi kárral végződött. Szombaton este egy biciklis Tolna irányából Fat felé közlekedett az út mellett lévő kivilágítatlan kerékpárúton, amikor egy enyhe lejtős kanyarban, ittasságából adódóan elvesztette uralmát a bicikli felett, és a jobb oldali korlátnak ütközött, majd elesett. A balesetben a kerékpáros férfi súlyos sérülést szenvedett. Pénteken a reggeli órákban Bonyhádon egy autós figyelmetlenségéből adódóan későn észlelte, hogy az előtte haladó autó forgalmi okból megállt, ezért hátulról neki ütközött. A baleset során a vétlen autós jobb első utasa könnyebben sérült meg. Vasárnap 12 óra 20 perckor egy autós közlekedett Dunaföldváron, amikor az előszállási úton a benzinkúthoz történő bekanyarodása során nem adott elsőbséget a neki jobbról érkező motorosnak, és összeütköztek. A balesetben a motoros könnyű sérülést szenvedett. Ezen kívül 9 anyagi káros baleset történt a hétvégén, amelyek közül több vadelütés volt, illetve figyelmetlenségből történt, vagy az elsőbség meg nem adása miatt következett be. A rendőrség felhívja a figyelmét, hogy az őszi időjárás beköszöntével a közlekedési körülmények jelentősen megváltoznak, a reggeli köd, a lehullott falevelek, valamint a korábbi sötétedés egyaránt növelhetik a közúti balesetek kockázatát. Kérik a közlekedőket, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez, és körültekintő közlekedéssel tegyenek meg mindent a közúti balesetek megelőzése érdekében. Átadták az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett autómentes napi közös kerekezés legtekerősebb osztályának járó vándorsereget. A részletekről Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke beszél.
8: Szekszárd is csatlakozott az Európai Unió által meghirdetett mobilitási hét rendezvényeihez. Az egyik ilyen csatlakozó program a Szekszárd megyeváros önkormányzata, a Sportcentrum és a Zöldtárs Alapítvány által szervezett autómentes napi bringanak. Magából a mobilitási hétből itt egy kicsit kicsúsztunk, mert a szülők részvétel érdekében nem szeptember 22-én, 26-án szombaton szerveztük meg, körülbelül 100-110 fő részvételével. A Zöldtárs Alapítvány már évek óta hirdeti a legtekerősebb osztály vándorserleg programot, és az október 5-én került sor a vándorserleg átadására, amelyet az autómentes napon résztvevő legnagyobb létszámmal résztvevő osztály, ugye az osztály létszámába a tanulók testvére és a szülők is beleszámítottak, tehát a legtekerősebb osztály az I.S. Gyula gyakorlóiskola 3A osztálya volt, Rácz Viktor és Bánságiné Aradi Gyöngyi tanítónénék vezetésével. A vándorserleg és az oklevél átadására október 5-én reggel 8 órakor került sor, mégpedig dr. Fusz György, Szekszárd város alpolgármestere és a Zöldtárs Alapítvány képviselője részéről. A vándorserleg egy évig marad a legtekerősebb osztálynál, és kérdés, hogy jövőre ki lesz a legtekerősebb osztály, az oklevél viszont örökre ott marad az osztálynál. Köszönjük a diákok és szülők részvételét, a tanítónénik áldozatos szervező készségét.
7: Miskolcon játszotta a szezon első idegenbeli mérkőzését a Tarka SC Szekszárd. A találkozót Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
9: Azt gondolom, hogy a mérkőzés végén kialakult különbség nem tükrözi a mérkőzésen történteket és látottakat. Egy nagyon fordulatos, izgalmas találkozó volt a Miskolc ellen. Az elején mi ragadtuk magunkhoz a kezdeményezést, 5-0-ra vezettünk, utána gyorsan feltámadta a Diósgyőr, és igazából nagyon sokáig ők irányították a találkozót. A fél időre újra magunkra találtuk, ott mindössze 2 pont volt csak a különbség, 38-36-ra tudott vezetni az ellenfelünk. A második játék részben pedig már vezettünk 4 ponttal, utána kis érthetetlen módon teljesen szétestünk, és a végére nagyon magabiztosan 17 ponttal nyerte meg hazai pályán a Miskolc ezt a rangadót. Nekem az volt picit furcsa szakmailag, hogy a palánk alól nem vártunk ilyen jó teljesítményeket Szekszárdi oldalról, mint amit Jáni Zsófi és a kubai légiósunk letett az asztalra. Kicsit a mezőn sorunk gyengélkedett, egységesen. Én remélem, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a meccsből, és nagyon sok hibát ki fogunk tudni javítani, hiszen már is jön a következő nagyon fontos mérkőzés. Hazai pályán szerdán 18 órakor a szekszárdi városi sportcsarnokban fogadjuk majd a beacot. Minden szurkolóra óriási szükségünk lesz, hiszen csak a győzelem elfogadható, úgyhogy megyünk tovább. Én bízom abban, hogy győztesen tudjuk elhagyni majd a pályát, de még egyszer mondom, ehhez minden szekszárdira szükségünk lesz, és annyi, hogy itt is felhívom a szekszárdi középiskolák figyelmét, de elment az e-mail az igazgatóknak, hogy nagy szeretettel várunk minden szekszárdi középiskolást térítésmentesen erre a találkozóra, a kollégistákat is és a nem kollégistákat is, úgyhogy a teljes szekszárdi ifjúságot, legyen mindenki szekszárdi.
7: Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem kell számítanunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel párás, ködös lehet az idő. Hajnalban -2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Szekszárdon a hajnali 6 fokot követően napközben 26 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Madrid, FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, bizony íze ilyen ez az időjárás, reggel még hideg, délután meleg. Itt az Antriton viszont kiszámítható minden, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei érkeznek a folytatásban is. Üdvözlöm, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig David Guetta és Kelly Rowland érkezik. When Love Takes It Over.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Olivia Dean és a Man I Need itt az Antriton, 2 perccel járunk 12:30 előtt. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, ezek közé érkeztem most mozi műsorral, mert hogy nyitva az Agora mozi és már új filmek is a terítéken. 17 órakor érkezik a Digger, egy angol-amerikai vígjáték, 129 perc, tehát több mint 2 óra, a főszerepben pedig Tom Cruise, Riz Ahmed, valamint John Goodman, elég nagy nevű színészek, úgyhogy ez is érdekesnek tűnhet, hogyha ma lekés róla, akkor utána már csak október 11-től láthatja a moziban. Emellé érkezik 19:30-tól a Verity, Anne Hathaway-jel, Dakota Johnsonnal, Josh Hartnettel a főszerepben, ez pedig egy krimi, hogyha szereti a krimiket, akkor ez esetlegesen megérdemli, hogy megnézzék ma, 19:30-tól, holnap és egészen 10-éig, majd 20 órától a mozivásznon, itt Szexárdon az Agora moziban. Minden egyéb fontos infót megtalál a szexárdagora.hu oldalon, mi pedig már zakatolunk is tovább a legnagyobbakkal, a Coldplay meg a BTS fog össze, és a My Universal érkeznek mindjárt, maradjon velünk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
8: Egy angol alternatív rockbandával megyünk tovább, akik húztak egy nagyot és összeálltak egy darra a leghíresebb K-pop bandával, a BTS-el. Így született meg a My Universe, ami egyszer ötvözi a keleti és a nyugati popkultúrát. Érkezik itt az Antriton!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: A 2010-es évek, mintha a Viva TV-re ugráltunk volna. Ha a zene szól, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között, ez pörgött itt az Antriton. Ezzel lejárt mai utolsó közös óránk is. Holnap reggel 6 órától Dávid várja majd, én is csatlakozom hozzá 7-kor, játszani is fogunk, szóval mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Az ön véleményére is kíváncsiak leszünk, persze majd a reggel folyamán, a 74-444-444-es számon pedig meg is tudja majd osztani velünk. Most átadom a stafétát Géci Adriennek, aki továbbra is hozza a legnagyobb dalokat, én pedig köszönöm mai megtisztelő figyelmét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés!
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk!
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre, marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25.000 kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100.000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig gérlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt, esőre ma sem kell számítani. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a szél, reggel 0-11, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
10: Már is a kett délután egy óra után járunk, de a napban még jócskán van hátra, úgyhogy van időnk bőven a jó zenékre. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek csodás szép napot, jó rádiózást kívánok!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Itt van az ősz, és ezzel együtt megérkeztek a piacokra és a boltokba a különböző tökfélék is. Tolna megyében, így a szekszárdi piacokon is ilyenkor egymás mellett találkozhatunk a különböző méretű és színű tökökkel. Van, amelyikből krémleves készül, másikat megsütjük, megtöltjük, vagy akár tésztaszószhoz használjuk. Érdemes tudni, hogy nem minden tök egyforma, még akkor sem, hogyha a hétköznapokban sok mindent egyszerűen csak sütőtöknek nevezünk. A dietetikusok szerint nem feltétlenül az a cél, hogy kiválasszuk az egyetlen legegészségesebb fajtát, hanem inkább az, hogy többfélét fogyasszunk. A sonkatök vagy pézsmatök például hosszúkás, körte alakú, sütés után pedig édeskés és krémes lesz. Leveshez, püréhez, rizottóhoz vagy akár süteményhez is használható, és narancssárga színét többek között a bétakarotinnak köszönheti. A magtök Magyarországon kevésbé elterjedt, jellegzetes formája miatt azonban könnyű felismerni, különösen jól tölthető és káliumban is gazdag. A klasszikus sütőtök pedig szintén sokoldalú, a levesen és a sült változaton túl mehet zabkásába, palacsintába, turmixba vagy akár tésztaszószba is. Szóval, hogyha most a szekszárdi piacon tököt választanának, nem kell feltétlenül ugyanahhoz a fajtához ragaszkodniuk, összeérdemes kísérletezni velük.
1: Rádió Antrét.

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha szereti a zenét, akkor érdemes lehet figyelni az I. és Gyula könyvtár egyik októberi programjára. Október 15-én ismét jelentkezik a Hangvilla című beszélgetés sorozat, amelynek különlegessége, hogy Tolna megyéhez kötődő zenészeket, előadókat hívnak meg, akik mesélnek a pályájukról, a zenei élményeikről és természetesen arról is, hogyan alakult a kapcsolatuk a zenével. Ezúttal Acélos Balázs gitáros dalszövegíró lesz a vendég. A zenész több ismert formációhoz is kötődik, a Fürge Róka Lábak és a Don Gatto zenekaroknak is alapító tagja. A beszélgetés során így nem csak a zenei pályájáról, hanem a zenekarokhoz kapcsolódó történetekről és érdekességekről is szó esett. A Hangvilla pedig nem egyszerűen egy beszélgetős program, a közös zenehallgatás és a zenélés is fontos része az alkalmaknak, vagyis aki október 15-én ellátogat az I. és Gyula könyvtár programjára, egy kicsit közelebbről is megismerhet egy Tolna megyéhez kötődő zenészt, és közben természetesen a zene sem marad el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a Fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
7: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy Velszi énekessel folytatjuk tovább a műsort, akinek pályája a klubokból indult, később pedig világsztár lett, miközben a soul és a rock and roll mindig is közel állt hozzá. Egy igazi zenei legenda következik. Jön Tom Jones itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délután közepéhez, remélem, hogy önöknek is jutott már egy kis levegővétel a napsűrűjében. Most pedig jönnek a hírek, aztán természetesen folytatjuk a zenélést. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Csökkent a költségvetés hiánya szeptemberben, tovább egyeztet a kormány a kamatstop kivezetéséről a bankszövetséggel, marad a vérasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bank Szövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzáló hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. A megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. Ezen a héten meghallgatják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hatóság 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Közben a Mi Hazánk közölte, nem vesz részt a kiválasztási folyamatban, mert azt színjátéknak tartják. Nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatásfejlesztés után megváltozott. Ezt válaszolta az M4 kérdésére a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projektszerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A nemzeti oltóanyaggyára annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán kormány. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medve támadás is történt. De a szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medve ritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár a 13 ezret is elérheti.
5: Rádió Andrit időjárás.
6: Napos, fátyol, felhős, változatlanul száraz idő várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron környékén élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 26 fok között alakul. Holnap még sok napsütés várható, a fátyol felhők mellett is megélénkülhet a déli szél. Hajnalban egy hét, napközben 23-27 fokig melegszik a levegő.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Elmúlt 2 óra, sokaknál talán már a munka második fele következik, mások pedig éppen hazafelé készülődnek, bárhol is hallgatják a rádiót, maradjanak velünk, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha Tolna megyében szeretnek erdőben kirándulni, akkor érdemes most egy kicsit jobban odafigyelniük arra, hogy mikor és melyik területet keresik fel. Erdőlátogatási korlátozás lépett életbe Pincehely térségében, amely október 5-től egészen október 31-ig érvényes. A pincehelyi erdészet érintett erdőterületeire minden nap délután 4 órától másnap reggel 9 óráig nem lehet szabadon belépni. A korlátozás oka a fokozott vadászi tevékenység. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRT azért rendelt el az intézkedést, hogy csökkentse a vadászat idején esetlegesen kialakuló balesetek kockázatát. Fontos azonban, hogy nem mindenki számára teljes a tiltás. A korlátozás nem vonatkozik az erdőgazdálkodó jóváhagyásával kijelölt és megfelelően jelzett turistautakra, illetve azokra sem, akik külön belépési engedéllyel rendelkeznek. Az erdészeti szakszemélyzet és a hivatásos vadászok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását. A társaság ugyanakkor arra is kéri az erdőben közlekedőket, hogy a korlátozás időpontjain kívül is legyenek különösen figyelmesek. Ősszel egyébként is érdemes számítani arra, hogy a vadak mozgása fokozódik, ezért a természetjárásnál most a megszokottnál is nagyobb körültekintésre van szükség.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki Tolna megyében éppen munkát keres, váltáson gondolkodik, vagy egyszerűen csak szeretné megnézni, milyen lehetőségek vannak a térségben, annak érdemes lehet figyelnie a szexedi programokat. Október 13-án kedden állásbőrzét rendeznek a Babics Mihály Kulturális Központban, a Tolna megyei kormányhivatal szervezésében. Ez nem csak azoknak szól, akiknek jelenleg nincs munkájuk, annak is érdekes lehet, aki dolgozik ugyan, de úgy ez ideje lenne váltani, más területen kipróbálni magát, vagy egyszerűen szeretne körülnézni a Tolna megyei lehetőségek között. A rendezvényen személyesen is találkozhatnak a munkáltatókkal, emellett pedig az álláskereséshez kapcsolódó gyakorlati segítséget is kaphatnak az érdeklődők. Szó lesz például az önéletrajz elkészítéséről, az állásinterjúról, a munkajogi kérdésekről, sőt, még egy gyors interjú szituációban is kipróbálhatják magukat. A program után pedig a pályaválasztás kerül a középpontba. Október 14-én egyetemi napot tartanak, ahol felsőoktatás és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be. Ez elsősorban azoknak a végzős diákoknak lehet hasznos, akik még keresik a számukra megfelelő továbbtanulási irányt. Október 15-én és 16-án pedig a középiskolák és gimnáziumok kapják a főszerepet, vagyis a szexedi rendezvény néhány nap alatt a munkát keresőktől egészen az általános iskolából tovább tanulni készülő diákokig több korosztály számára kínál tájékozódási lehetőséget.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babics Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az énekessel megyünk tovább, aki feldolgozásokkal szerzett először rajongókat az interneten, aztán a saját dala is meghozták számára a nagy áttörést. Én nagyon-nagyon bírom a Palit, tök jó hangja van. Érkezik Teddy Sims itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, egy újabb óra telt el a keddi napból, de délután még bőven tartogat egy kis zenét és jó hangulatot. Előbb azonban következnek a hírek, utána pedig ismét zenével jelentkezünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Az aradi 13-akra emlékeztek Szekszárdon is. 15 éves lett a Bátaszéki Morzsó Egyesület, lassan vége az indián nyárnak. Jó napot kívánok, Janner Juli vagyok. 2026. október 6-án kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Újabb 5 szabadtéri tűzesettel növekedett a statisztika hétfőn Tolna megyében. Az esetekről Köves Pétert, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszél.
10: Az elmúlt napokban ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát Tolna vármegye tűzoltóinak. A hétvégén 14 tűzesethez vonultak az egységek, ezek közül 13 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok, hétfőn pedig újabb 5 szabadtéri tűzeset történt a megyében. Az egyik legjelentősebb eset Pogyiszon történt, ahol kerti hulladék égetése közben terjedt tovább a tűz. Az aljnövényzet először mintegy 800 négyzetméteren égett, majd a lángok átterjedtek a szomszédos ingatlanra és egy önkormányzati területre is. Összesen csaknem 2000 négyzetmétert érintett a tűz, amelyet a Tolnai önkormányzat és a szekszárdi hivatás tűzoltók végeztek végül meg. Az idei évben már 243 alkalommal riasztották szabadtéri tüzekhez Tolna megye tűzoltóit, és több mint 233 hektárnyi terület égett le. Ezeknek a tüzeknek jelentős része bizony emberi gondatlanságra vezethető vissza. Továbbra is országos tűzütés tilalom van érvényben, amely Tolna megyét is érinti. A jelenlegi száraz időszakban ugyanakkor azokon a szabadtéri területeken sem javasolt tüzet gyújtani, amelyekre a tilalom közvetlenül nem vonatkozik. A száraz növényzet ugyanis nagyon könnyen meggyullad, a lángok pedig rövid idő alatt nagyobb területre is elterjedhetnek. Belterületen a növényi hulladék égetésének szabályai mindig az adott település önkormányzati rendelete határozza meg, háztartási hulladékot azonban semmilyen körülmények között nem szabad elégetni. Ha olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol szabályok, a jogszabályok ezt lehetővé teszik, azt egyetlen percese hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig legyen kézben megfelelő mennyiségű oltóanyag.
9: Egy helyén ültett bejelentést október 3-án este Gyulairól, mert a Dózsa-György utcában baleset történt, egy autós nekihajtott az út szélén parkoló iskolabusznak, majd az árokba került. A helyszínre elsőként érkező rendőrök igazoltatták a balesetet okozó 42 éves férfit, akinél a szonda pozitív értéket jelzett. A nyilvántartó adatai szerint a sofőr vezetői engedéllyel nem rendelkezik, kresszvizsgát soha nem tett. Elmondta, hogy az autó tulajdonosával együtt mentek egy ismerősükhöz beszélgetni, ahol ő alkoholt is fogyasztott. Ezután a tulajdonos tudta, és engedélye nélkül vitte el az autót, először a lakására ment, megetetni az állatait, majd úgy gondolta, elindul a szomszédos településre. Útközben nekihajtott a kisbusz oldalának, majd az árokba csapódott. Az autó totál káros lett. Az itt a sofőrt az egyenruhások előállították mintavételre, majd a dombovári rendőrkapitányságra. Az ittas vezetés, valamint a jármű önkényes elvétele miatt büntető eljárás indult a férfi ellen, az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbevétele mellett szabálysértési feljelentést tettek. Magyarországon az ittas járművezetésre zéró tolerancia vonatkozik, ami a szeszes italfogyasztás teljes tilalmát jelenti a vezetés megkezdése előtt és alatt is. Október 6-án délelőtt 10 óra 30 perces kezdettel az aradi 13-akra emlékeztek Szekszárdon is. Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanú, név szerint Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lanner György, Lázár Vilmos, Leiningen Veszterburg Károly, Nagy Sándor József, Poltenberg Ernő, Schweider József, Török Ignác és Vécsei Károly emléke előtt hajtott fejet Szekszárd a Béla királytéri 1848-49 emlékműnél tartott megemlékezésem. A programon először a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda diákjai adták elő a Haza és Hűség című műsorokat, amelyben az intézmény 7.-8. osztályos diákjai, az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valamint Elmavaer Máté pedagógus működött közre. A résztvevőket Gabi Gabriella, Vermesné Géci Blanka, Istvánné Lőrinci Györgyi és Valkainé Dacó Eszter készítette fel. Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, valamint a műsorban résztvevő tanulók elhelyezték az emlékfán az emlékezés szalagjait. A megemlékezést koszorúzás zárta a Babits Mihály Kulturális Központ képviseletében Gondomária ügyvezető igazgató, Varga Dalma szakmai igazgató helyettes és Horváth Farkas Zsuzsanna általános igazgató helyettes hajtott fejet az emlékmű előtt. A megemlékezésen közreműködött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja. Vasárnap méltó módon ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Bátaszéki Morzsó Egyesület. A délutánra közel 150-en érkeztek, régi és jelenlegi morzsusok, családok, segítők és természetesen a legkisebbek is, a pici babáktól egészen az első morzsú generáció tagjaiig. A vendégeket a polgármester asszony dr. Béres Judit üdvözölte, és néhány szóban méltatta a morzsú áldozatos, értékes és rendkívül fontos munkáját, majd az egyesület elnöke, megálmodója Müller Zsuzsa köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi programot színesítette a Bátai Békalencse Tánccsoport, a Bátaszéki Kutyacsoport óvodásainak műsora, valamint Tanner Vilmos gitáros énekes fellépése. A gyerekeket ugrálóvár, kézműveskedés és arcfestés is várta, a finom paprikás krumplit Erős János főzte, a vendégeket pedig sütemények és frissítők is várták. Zsuzsi néni megható gondolatokkal mesélt arról, milyen különleges a gyerekekkel foglalkozni, őszinteségükről, bizalmukról és arról a tiszta, romlatlan világról, amit a gyermekek szemében láthatunk. Háláját fejezte ki a szülők bizalmáért, valamint a kollégák és segítők kifogyhatatlan támogatásáért, akik nélkül a morzsú nem lehetne. Guruló történelem érkezik Bátaszékre a Rákóczi 350 emlékév keretében. A részletekről Kovács Vivien művelődés szervezőt kérdeztük.
11: Kedves bátaszéki és környékbeli lakosok, utazó élménykiállítás érkezik Bátaszékre, amely interaktív formában mutatja be II. Rákóczi Ferenc kalandos életét, a gyermekkortól a szabadságharcon át egészen a rodostói számüzetésig. Fedezd fel a börtönből való szökés történetét egy képregényben, nézd meg a csatajeleneteket látványos videófalon, próbáld ki a pecsételést, rendezd be a kastélyszobát egy tableten, vagy akár hallgass meg a Rákóczi Indrót egy fejhallgatóval. Megismerheted a fejedelem családját, döntéseit, a pestis és a békekötés időszakát, valamint a számüzetés mindennapjait is. Várjuk az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra, ahol a történelem szó szerint házhoz jön. Ez a szupermodern kiállító busz egyszerre 30 főt tud fogadni, az október 7-én 9 és 16 óra között tekinthető meg a piac téren. Ne hagyjátok ki ezt a Rákóczi élménykiállítást itt Bátaszéken, merüljetek el ti is a magyar függetlenség történetében.
9: A Tolna megyei kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleit, hogy október 7-én és 8-án a Szekszárd Augusz Imre utca 7 szám alatti ügyfélszolgálatuk technikai okok miatt zárva tart. Ezen a két napon a kormányablak parkolójában kormányablak busz áll rendelkezésre 8-tól 16 óráig. A Szekszárd Bezerégy utca 1 szám alatti kormányablak, illetve Tolna megye további kormányablakai a megszokott ügyfélfogadási rendszerint tartanak nyitva. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon szerda hajnalban 5, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
12: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 3 óra, és már érezhetően közelebb vagyunk a nap végéhez, addig is legyen egy kis zene, ami elkíséri önöket akár munka közben, akár úton hazafelé. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek további szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki autóban ül, talán természetesnek tűnik, hogy szeretne minél hamarabb célba érni, de azért vannak határok, amelyeket közúton nem érdemes átlépni. Egy bonyhádi férfi például most összesen 650 ezer forintos pénzbírsággal és 22 közlekedési előéleti ponttal számolhat, és még a jogosítványát is elveszítheti. A rendőrök a napokban a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád közötti szakaszán végeztek mozgósebesség ellenőrzést, amikor egy autósra figyeltek fel, aki nagy sebességgel hajtott ki egy körforgalomból. Bonyhád felé tovább gyorsított, a Trafipax pedig 128 helyett 182 km-es sebességet rögzített nála. Később Sötétvölgy térségében még egy tilosban végrehajtott előzés is történt, majd Kakast felé haladt tovább. Kakasdon ismét bemérték ezúttal 123 km/h-val. A 37 éves sofőr a két jelentős sebesség túlépésért külön-külön 312 ezer forintos bírságot és 8-8 büntetőpontot kapott. A szabálytalan előzés további 26 ezer forintba és 6 pontba került, így összesen 22 büntetőpont gyűlt össze, ami már a vezető engedélyébe is kerülhet. Azért kíváncsi lennék, hogy hova sietett annyira az autós. Ezt most nem tudjuk meg, önök viszont mindettől függetlenül próbáljanak időben elindulni otthonról, ne kapkodjanak, ne siessenek. Jó utat kívánunk önöknek!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
3: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
2: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
3: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
2: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap az extra életérzés?
3: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
2: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
3: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
2: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
3: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
0: Ennyi volt a reklám!
4: A svéd pop zenéről és a táncolható diszkó hangzásról beszélünk, az Alcazar neve biztosan előkerül. A Stockholmból indult csapat a 2000-es évek elejé lett nemzetközileg ismert, méghozzá a Crying at the Discotheque című slágerrel, ez szó most itt nálunk is.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Mission of the Groove.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges szexedi életmű előtt tisztelegnek október közepén a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 15-én nyílik meg Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása a Márványteremben. A Szavak nélkül című tállat már a címével is arra utal, hogy ezúttal elsősorban a képek mesélnek. A kiállítás megnyitóján Gonda Mária, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna, újságíró, Bakó Jenő egykori munkatársa mond köszöntőt. A kiállítást Bellinger Attila, Szexád polgármestere nyitja meg. A programban a zene és a vers is helyet kap, gitáron Bakó Gábor közreműködik, Orbán György verset mond, énekel pedig Bali Emma és Mocsári Vanda. A műsor után egy igazán személyes beszélgetés is következik, hiszen Orbán György megpróbálja majd szóra bírni az idén 85 éves alkotót. A megnyitót közös kocsinttel zárja, ahol a résztvevők személyes emlékeket is megoszthatnak. A tálat október 15-től november 8-ig lesz látható a Kulturális Központ nyitvatartás idejében.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt 4 óra lesz, lassan már a nap vége felé közeledünk, de még nincs vége a kednek. Most következnek a hírek, aztán újra jönnek a kedvenc zenék, és számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szexárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szexárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről. Itthon minden hatodik autó műszaki állapota kifogásolható, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnökvezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az NVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Rekordszámú látogatóvá zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
3: Elmúlt 4 óra, lassan elindul az este felé a kett, hogyha most kapcsolódtak be hozzánk, jó helyen járnak, folytatjuk a délutánt zenével is. Persze önökkel Ingi, Ici, Adrien vagyok, és mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha most Szombaton Dombóváron közlekednek, akkor érdemes előre megtervezniük az útvonalat, mert az új Dombóvári őszi fesztivál miatt több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani. A rendezvény október 10-én szombaton lesz, a programok pedig elsősorban a 6. utcánál és a Savoy Károly téren zajlanak. A rendezvény előkészítése és a felvonulás miatt reggel 6 órától este 11 óráig teljes útlezárás lesz a fő utcán, az 5. utca és a 7. utca közötti szakaszon, beleértve a 6. utca kereszteződését is. Ez azt jelenti, hogy ezen a fő utcai szakaszon szombaton napközben nem lehet majd autóval áthaladni. Az 5. és a 7. utcába ugyanakkor továbbra is be lehet hajtani. Szintén reggel 6 órától lezárják a 6. utcai északi részét a Bernát János utcáig, déli részét pedig a Coop üzletig. A felvonulás miatt dél és délután 4 óra között további időszakos korlátozások is lesznek. A felvonulás délután 1 óra 45 perckor indul a körforgalomtól, majd a 3. utcán, a Horvai János utcán, a 7. utcán és a Fő utcán keresztül érkezik, a Savoy Károly tére, végül pedig a 3. utca felé halad tovább. A Horvai János utcát a 3. és a 7. utca között délután 2 és 3 óra között teljesen lezárják. Parkolási tilalom is életbe lép reggel 6 és délután 4 óra között a Fő utca érintett szakaszain, a körforgalomnál, valamint a 3. utca egy részén sem lehet majd parkolni. A helyi autóbuszok szintén terelt útvonalon közlekednek. A szervezők azt kérik az érintett utcák lakóitól, hogy lehetőség szerint az udvarukban parkoljanak. Miért hallgatna Budapest?

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van már programjuk hallgatóimnak a hétvégére. Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. Szombaton egész napos programmal várják az érdeklődőket az új dombóvári őszi fesztiválon. Nemrégiben szó esett az ezzel kapcsolatos útlezárásokról. Most akkor nézzük meg a programokat is. Október 10-én a 6. utcánál és a Sagoly Károly téren változatos programokkal készülnek, így a családok és a zenekedvelők is találnak majd kedvükre valót. A nap már reggel 8 órakor zenés ébresztővel kezdődik a Dombóvári Zenész Egyesület közreműködésével, 10 órától pedig vásári forgatag várja a látogatókat. Délután 13:30-kor lesz a fesztivál megnyitója és a terményáldás, majd 13:45-kor elindul a látványos felvonulás. A menet a körforgalomtól indul és a 3. utca, a Horvai János utca, a 7. utca és a Fő utca érintésével érkezik a Sagoly Károly

0: Térre. A nagy színpadon délután 3 órakor a Kapos Tánc együttes lép fel, 3:30 pedig Csengeri Attila musical és operett színész következik. 5 órától a The Blackbirds együttes Beatles műsorát hallhatják, 6:45 pedig a Pécsi Eurodance Táncszínház lép színpadra. Az este egyik kiemelt programja az este 8 órakor kezdődik, ekkor a Dollyról élő koncertje várja a közönséget. A gyerekekre is gondoltak, a kis színpadon délután 3:00 báb előadás lesz, 4:45 pedig a Holló együtt ad gyermekkoncertet. Este 3:45 pedig a The Rollback Band játszik. A programot veterán járművek felvonulása és kiállítása, tüköremberek, fakörhinta, folyátékok, vidámpark, valamint étel és italárusok is színesítik. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy amerikai rapperrel megyünk tovább, aki a 2000-es évek második felében robbant be, és hamar a világ egyik legismertebb hip-hop és pop előadója lett. Rengeteg nagy slágerben működött közre. Jön már is Florida itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 5 óra, ezzel pedig a kedd délután lassan az estébe fordul. Mielőtt tovább zenélünk, nézzük a legfontosabb híreket, aztán ismét a zenéi lesz a főszerep itt a Rádió Antriton. Töltsük együtt a következő órát is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával, még marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi delta vágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezési akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. Átmenetileg szünetel majd több szolgáltatás is az Erste Banknál október 16-án, 17-én, valamint 29-én éjszaka. Nem működik majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, fogadása, az internetes vásárlás, az Erste Telebank, a vállalati netbank, az Elektra, az Erste Business Mobilbank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarékpénztári befizetések online nyilatkozási felülete. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök Kelet-Norvégiában. Mintegy 4900 ezüstpénzt került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a keresőpáros visszatért, ezük nyomán pedig már a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A darabszám 5200-nál tart, a szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt 5 óra, lassan a kedd délután utolsó óráihoz érkezünk, sokan ilyenkor már úton vannak hazafelé, másoknak pedig még akad egy kis teendőjük. Bármit is csinálnak, most mi adjuk hozzá a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. És ma október 6-a kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Bruno és Renata nevű ismerőseiket. Ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor néhány szó a holnapi időjárásról. Összességében kellemes őszies időre számíthatunk Szekszárdon és Tolna megye más településein is. A nap nagy részében túlnyomóan napos idő várható, bár nyugat felől időnként átmenetileg megnövekedett a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem zárható ki. A déli délkeleti széltől felé megélénkülhet, a Dunántúl északi és északnyugati részein pedig erősebb széllökések is előfordulhatnak. Tolna megyében így elsősorban a napsütésé lehet a főszerep, de azért érdemes lesz figyelniük az égboltot is, hogyha hosszabb szabadtéri programot terveznek. A reggel már hűvösebb lesz, országosan 0 és 11 fok között alakulnak a legalacsonyabb értékek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra számíthatunk. Szekszárdon és Tolna megye környékén tehát a holnapi napon kifejezetten kellemes lehet a délután. Hogyha szabadtéri programot, kirándulást vagy akár egy sétát terveznek, az időjárás alapvetően kedvezőnek ígérkezik. Azért a reggel indulásnál még szükség lehet egy vékonyabb kabátra, délutára viszont már sokkal kellemesebb hőmérséklet várható.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szekszárdi is? Ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna budapesti rádiót, ha van szexárdi is? Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha önöket is lenyűgözi a csillagos égbolt, akkor érdemes lesz október 7-én ellátogatniuk a Szekszedi Agórában, ahol egy egész napos utazásra indulhatnak, méghozzá a világűrbe. Az utazó planetárium különböző korosztályoknak kínál látványos és ismeretterjesztő programokat. A legkisebbek az 5 és 7 év közötti gyerekek, az erdő lakói és a világűr című mesében fedezhetik fel, vajon milyen kapcsolat lehet egy furcsa zaj, egy rakéta és a felettünk látható csillagok között. A program 9 órakor, 3:40-kor és 10:30-kor kezdődik. A 6 és 12 év közöttieket a 3-2-1 felszállás irány az űr című kaland várja, ahol az űrhajók és a repülés mellett még egy kedves robot megmentésében is részt vehetnek. A nagyobbak a naprendszer bolygóival ismerkedhetnek meg, délután pedig a Mars jövőiről, valamint az univerzum egyik legnagyobb rejtélyéről, a sötét anyagról is hallhatnak, vagyis október 7-én valóban minden korosztály találhat magának érdekes programot a Szekszádi Agórában. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról.

0: November 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: A Capital Cities története két zenész találkozásával kezdődött Los Angelesben. Hangzásukban az elektronikus pop mellett a szintetizátorok és a fúvósok is fontos szerepet kapnak, ettől pedig rögtön felismerhető, sajátos világot alakítottak ki maguknak.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan 18 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Atri nélkül forognak tovább a dalok. Én szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN-kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000-szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni, beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
4: Csökkent a költségvetés hiánya szeptemberben, tovább egyeztet a kormány a kamatstop kivezetéséről a bankszövetséggel, marad a vérasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bank Szövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzálog hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. A megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. Ezen a héten meghallgatják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hatóság 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Közben a Mi Hazánk közölte, nem vesz részt a kiválasztási folyamatban, mert azt színjátéknak tartják. Nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatásfejlesztés után megváltozott. Ezt válaszolta az M4 kérdésére a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projektszerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A nemzeti oltóanyaggyára annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán kormány. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medvetámadás is történt. A szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár a 13 ezret is elérheti.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép. Csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Jövő héten dönt a Parlamenti Bizottság a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök helyetteseiről. A fővároshoz hasonló elbánást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. Marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnökhelyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés, akkor az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cserpakovics András a vidék és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáció után közösségi oldalán azt írta, kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességének fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Előrehozott parlamenti választást jelentett be a spanyol miniszterelnök, a voksolást november 29-én tartatják. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek, a demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: takarja.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről. Itthon minden hatodik autó műszaki állapota kifogásolható, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős pluszterhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az NVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Rekordszámú látogatóvá zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked,

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával, még marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, hogy az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi delta vágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezési akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. Átmenetileg szünetel majd több szolgáltatás is az Erste Banknál október 16-án, 17-én, valamint 29-én éjszaka. Nem működik majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, fogadása, az internetes vásárlás, az Erste Telebank, a vállalati Netbank, az Elektra, az Erste Business Mobilbank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarékpénztári befizetések online nyilatkozási felülete. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök Kelet-Norvégiában. Mintegy 4900 ezüstpénzt került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a keresőpáros visszatért, kezük nyomán pedig már a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A darabszám 5200-nál tart, a szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Délután 23-27 fok várható. Csütörtökön összegyűlnek felettünk a felhők, és többfelé eredhet az eső, feltámadhat a szél is. Reggel 3-10, napközben 22-28 fok lesz.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre ment

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ugye,

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000-szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.